0: Finoman, halkan.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
0: 107,1 Zene. Zene. Ami megéri.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: Exiuslágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Exiuslágerek. A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten 107,1 MHz.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?
1: Egyen.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évek.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Jövetmenet úton, útfélen.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
8: A legjobb útitárs.

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ébredjen velünk!
5: Ébredjen velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: foglalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé. 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd, a jelentkezés pedig szeptember 7-én indul. A Kincstári Igazgatóság portálján jelentette be Színi Semáli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alapnyilvántartásban. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhellyel rendelkeznek. Ismét önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze 2 napos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nullás pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is több tucat szabadtéri tűzzel küzdenek a tűzoltók. Horvátországban Vinkovci közelében 20 tűz keletkezett a vasútvonal mentén, ezért csütörtök délután és este a vasúti közlekedést is le kellett állítani az érintett szakaszon. Bosznia-Hercegovinában Trebinye és Dubrovnik között Ivanicán és Bobovista közelében is lángokkal küzdenek. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. Felhőszakadások, zivatarok, jégeső és erős széllökések, földcsuszamlások, áradások, közlekedési problémákat okozva. Ami a várható időjárást illeti, továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 és 40 Celsius fok között alakul. A 38 foknál magasabb jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológiai riasztás van érvényben. A hőhullám megközelíti tetőpontját, és helyenként akár 42 Celsius fokos hőmérsékletet is mérhetünk. A szél gyenge és mérsékelt lesz.

0: A biometeorológiai helyzet továbbra is kedvezőtlenül hat minden krónikus betegségben szenvedőre és az időjárásra érzékeny emberekre. Javasolt a fizikai aktivitás csökkentése, valamint a napsugárzás kerülése. 2-től változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal, miközben a hőmérséklet néhány fokkal visszaesik majd.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Reklám következik.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak augusztus 21-én pénteken. Sámuel és Hajna, valamint Franciska névnapja van. És 106 éves idézőjelben, tehát 106 évvel ezelőtt született Christopher Robin Milne, az igazi Robert Gida. 61 éve, hogy megtalálták Samu az előember csontjait vértes szőlősön, és 459 éve megszületett Szalézi Szent Ferenc, francia püspök, teológus, az írók és újságírók védőszentje. Tehát akkor ma ünneplünk mi is egy picit. Viszont ami az időjárást illeti, hát nem tudunk ünnepelni a mai napon, hiszen 40 fok körüli értékeket mérhetünk, vörös riasztás van érvényben, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, aki csak teheti, maradjon hűvösben odahaza, hiszen már is 26-28 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és még csak 8 óra múlt el. Az előrejelzések szerint egyébként hamarosan érkezik egy kisebb csökkenés, felfrissülés mondjuk így, talán a jövő héten még csapadékra is számíthatunk, de addig is mindenki vigyázzon magára, ma is 40 fok körüli értékek terhelik szervezetünket, és igaz, hogy nincs front felettünk, de pont ez a kánikula az, ami nem tesz jót senkinek, úgyhogy fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Figyeljünk oda egymásra, és figyeljenek ránk is, mert hogy nem csak közérdekű információkkal, hírekkel és megszokott tartalmakkal jelentkezünk, de egy picit visszatekintünk a tegnapi nap eseményeire is. Nyugatbácskában a központi Szent István napi rendezvényt Apatinban és Zomborban tartották. Azután ugye a gyerekek, a tanárok és a szülők közötti különbségek, együttműködés, gondolkodás, nos, erről is hallhatnak majd nem csak a rövid mérlekben, hanem 14 óra után a mérlekben is, mégpedig Tibenszky Moni Liza, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője mesél majd ezekről a témákról. Vendégségbe jönnek hozzánk az Interetno fellépői. A mai napon Indonézia képviselőit várom majd a stúdióba. Muzsikáló udvar lesz ma a Szabadkai Múzeumban, és Garden Party koncert a Zentai Kis Zsinagógában a hétvégén. Ennek részleteivel is érkezünk. Röviden ennyit a mai tartalmakról. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Farkas Ervin adásvezető, technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

8 óra 21 perckor az első közérdekű információ következik az áramszolgáltató hírei szerint. Áramszünetre számíthatnak Szikics, Alsó-Tavankút, Szabadka és Horgos lakosai, íme a részletek. Szikicsen a Titómarssal, Vokkaradzsét, július 13-a Gyúró, Sztugár, Szavakovácsevégy, Gyúró, Gyákovégy, Cselebíty, Nyegos utcákban 9 és 11 óra között nem lesz áram. Alsó-Tavankúton a Matko-Vukovics és a Marinkics végén nem lesz áram 8.30-tól 14-ig. Szabadkán a Kőrösi úton 8.45-től 10.15-ig, míg a Hannibal Lucsics és a Bajai út, valamint az Iriski-Vejnác utcákban 9 és 10 óra között számíthatnak áramszünetre. Szintén Szabadkán a Költő, a Partizán bázisok, a Csád Géza, a Tesla utcában nem lesz áram 10.30-tól 12-ig, Horgoson a Szabadkai úton, valamint a Kenderes soron 11 és 12 között, még szintén Horgoson, a Gárdonyi Géza utcában, a Bánkert utcában és az Arany Jánosban 13 és 14 óra között számíthatnak áramszünetre.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.

Augusztus 21-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 20 para, 1 svájci frank 125 dinár 41 para, 1 angol font 136 dinár 90 para, és 1 amerikai dollár 100 dinár 35 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk.
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumá.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
6: Rádiódiszkó. Oké.
3: Ajánlót hallottak.

Mivel azt mondták a meteorológusok, hogy ma is 40 fok körüli hőmérséklet lesz, így mi már akkor a reggel kézbe vettük a magyar szót, hogy minél később kelljen elmenni, elsétálni érte. Egyébként nem, hozzánk egy futár bácsi hozza, úgyhogy köszönjük neki ezúton is a kitartását. És akkor pont ezért sikerül most belelapozni a mai magyar szóba. Szent István királyra és a Magyar Államalapításra emlékeztek csütörtökön több településen, így az Újvidéki Színházban is. Segítettek az oltásban, a Deliblati homokpusztán voltak bevetésen a martonosi önkéntesek, és fegyverrablás, vagy fegyveres rablás egy ékszerüzletben Szabadkán. Ezek a címoldalon. Azután ismét veszteséggel zárt a sziget. Infláció a termelők kárára csökken, az alacsony felvásárlási árak miatt sok gazda felhagyhat a termeléssel. Orosz repülő segít az oltásban, a Deliblati homokpusztán pusztító tűz miatt rendkívüli helyzetet hirdettek Fehér templomon. És ma is nagyon meleg lesz, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet vörös riasztást adott ki. A bitcoinról is olvashatunk. Akkor szellemi öröksége máig hat, Szenteleki Kornél emléke előtt tisztelektek Szivácon. A kiemelkedő teljesítmény elismerése, vagyis Cserhalmi György a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. És tankönyvcsomag tanévkezdésre mintegy 96 ezer diák kap ingyenes tankönyveket. Amíg van kenyerünk, van otthonunk is. Szent István nap és új kenyér ünnepe volt Magyar Kanizsán, képes beszámolót találunk a 8. oldalon. Szebbé tehetik a mindennapjainkat kézműves termékek vására az Interetno Fesztiválon. Felforrósodott városban a betonba öntöttség és a kevés zöld felület növeli a hősziget hatást. És kerékpárutat követelnek a Péterváradon. És újabb Szent István napi emlékezés. Akkor több élelmiszert a rászorulóknak a Vöröskereszt Kishegyes községi szervezete a nyári hónapokban is támogatja az igénylőket. Azután pedig Alen Iszlamovicsi és Damien Ferenc koncert. Színes program kínálattal készülnek az idei topolyai napokra, amely szeptember 17 és 20-a között lesz. Mosás, mosószer nélkül 82%-kal olcsóbb. Hogy hogyan? Ez kiderül a 14. oldalon, ahol az is olvasható, hogy vita az új állatjóléti törvény körül. Miről van szó? A részleteket megtalálják a labban. Én pedig részletesen belelapozok most a gyógykalauzba is, mert hogy ez a melléklet, a pénteki melléklet, hát egy laboratóriumi kép a címlapom. Három aranyszabály a koleszterin és a vérzsírszint szabályozására. Koleszterin szintről a vérben. Meg lehet-e szabadulni a kandida fertőzéstől gyógyszerek nélkül? A leggyakoribb tüneteket és a pusztító ételeket is megtaláljuk. Egészségmegőrző tanácsok a nagyitól, és fogápolás időskorban. Vizsgálják azt is, hogy az antibiotikumok hatékonyság csökkenésének mi az oka, mikor szedjünk táplálék kiegészítőként magnéziumot, és a magnézium vegyületek és alkalmazásuk. Jönnek a receptek, álgabonák, vagyis a kinoa és az amaránt, velük készíthetünk mondjuk remélhetőleg finomságokat. Azután terítéken a fermentált élelmiszerek, és a cukkini héja is ehető. Én mondjuk csak is héjastól fogyasztom, de jó, itt is kapunk azért receptet. És hát természetesen nyugalom szigete a hegyekben, sok-sok jó olvasni való a gyógykalauzban is. Most még tehetnek egy kis rekreációs sétát, de azután, aki csak teheti, ki sem mozduljon otthonról. Csak hallgassák a rádiót.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A szabadkai Funeru temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, augusztus 21-én. 75 esztendős korában meghalt Vörös József, palicsi lakos. Temetésem a 9 óra 30 perckor lesz a palicsi temetőben. A Funeru temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: ajánló következik.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: százalékos kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikit utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul. A Kincstári Igazgatóság portálján jelentette be Színi Semáli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alapnyilvántartásban. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhellyel rendelkeznek. Ismét önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze 2 napos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nullás pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is több tucat szabadtéri tűzzel küzdenek a tűzoltók. Horvátországban, Vinkovci közelében 20 tűz keletkezett a vasútvonal mentén, ezért csütörtök délután és este a vasúti közlekedést is le kellett állítani az érintett szakaszon. Bosznia-Hercegovinában, Trebinye és Dubrovnik között, Ivanicán és Bobovista közelében is lángokkal küzdenek. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. Felhőszakadások, zivatarok, jégeső és erős széllökések, földcsuszamlások, áradások, közlekedési problémákat okozva. Semmi a várható időjárást illeti, továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 és 40 Celsius fok között alakul. A 38 foknál magasabb jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológiai riasztás van érvényben. A hőhullám megközelíti tetőpontját, és helyenként akár 42 Celsius fokos hőmérsékletet is mérhetünk. A szél gyenge és mérsékelt lesz. A biometeorológiai helyzet továbbra is kedvezőtlenül hat minden krónikus betegségben szenvedőre és az időjárásra érzékeny emberekre. Javasolt a fizikai aktivitás csökkentése, valamint a napsugárzás kerülése. 2-től változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal, miközben a hőmérséklet néhány fokkal visszaesik majd.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Mi házhoz visszük a híreket.
7: Hírműsorok óránként a 100

0: 7,1 MHz-en.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

augusztus 21-e Sámuel és Hajna névnapja van, önök pedig a Mozaikot hallgatják a Szabadkai Magyar Rádióban. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 27 és 31 fokot mutat a hőmérőszála, higanyszála. 31 Belgrádban, 27 Loznicán, 28-29 pedig Palicszombor, Újvidék, 30 nagy Becskerek és 29 nagy Kikinda. Ez bizony ma még a 40-et is el fogja érni, ami azt jelenti, hogy bár időjárási front nincs felettünk, a kánikula terheli szervezetünket, fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak és tompábbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romlik az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. A napos időben oda kell figyelni az UV-sugárzásra, és gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről, valamint ajánlott a lenge, könnyed, világos öltözet, a fejfedő napszemüveg. És ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást, sőt, akár hogyha nem figyelünk oda a folyadék bevitelre, akkor hőgutát is kaphatunk. Vigyázzon mindenki magára. És nem csak ilyen szempontból, hanem következzék a Magyar Kanizsai Egészségház értesítése, melyben tájékoztatják a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Kanizsai Egészségház jelenleg nem szervez és nem végez olyan szűrővizsgálatot, amelyre telefonon keresztül hívná vagy értesítené a lakosokat. Tudomásukra jutott, hogy ismeretlen személyek telefonon keresik meg a lakosokat, és a Magyar Kanizsai Egészségház által szervezett szűrővizsgálatra hívják őket. Tehát felhívják a lakosság figyelmét, hogy ezek a telefonhívások nem a Magyar Kanizsai Egészségháztól származnak, és az intézménynek nincs köze az említett megkeresésekhez. Kérik a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, és az ilyen telefonhívások során ne adjanak meg személyes vagy egyéb bizalmas adatokat. Vigyázzon mindenki magára!

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Egy picit visszatekintünk még a tegnapi napra, ugyanis a Dunatáj Egyesülés szervezésében a nyugat-bácskai hagyományőrző és népművészeti csoportok, valamint egyesületek képviselőinek közreműködésével csütörtökön megtartották a Szent István napi kenyérszentelő ünnepséget Zomborban. A Szent István templomban misével és kenyérszenteléssel kezdődött programsorozatról kolléganőnk Lenner Tíme a készített riportot.
3: Péter Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnökét, illetve a Dunatáj Egyesülés elnökét kérdezem. Ugye most már sokadszorra szervezi meg a Dunatáj ezt a látványos ünnepet. Jelenünkben, a szórvány mai helyzetében milyen üzenete, milyen ígérete lehet ennek az ünnepnek és a hétköznapoknak a szórványban?
4: Úgy gondolom, hogy sok mindent elmondtunk már Szent Istvánról, sok mindent elmondtunk magáról a kereszténység meghonosításáról, sok mindent elmondtunk az államalapításról. Amit idénre talán kidomborítanák, az a rend. Az a rend, amit teremtett egy rendet egy káoszba. És azt hiszem a mai káosz világban, amikor az igazak is hamisak, és a hamisak is igazak. Amikor ha meghallgatsz egy hírt, nem tudod, hogy igaz vagy hamis. Amikor nem tudod, egy híradónak tudj hinni, vagy ne tudj hinni. Tehát ebben a világban igazából nagyon nagy szükségünk van a rendre. Úgy gondolom, efelé el kellene, hogy induljon az egész emberiség, nem csak a mi magyarságunk, hanem mindenki, hiszen a káosz rosszat fog szülni, attól tartok.
3: Minden kicsiben kezdődik. A Dunatáj Egyesülés 20 éves idén. Hogyan érzi szervezőként, mennyire tudja ez az ünnep megmozdítani még a közösségeket?
4: Hát ezt a 20-át foggák örömmel nem hagyjuk. Nagyon nehéz megszervezni, hiszen szabadságok vannak. Mert itt minden gyereké megküzdünk azért, hogy egy közösséget tudjunk formálni. És én nagyon remélem, hogy az idén is sikerül ezt a közösséget megteremteni.
3: Idén kik a házigazdái az ünnepségnek, illetve miből áll a program ünnepi része?
4: Hát az idén megpróbálkoztunk a szórvány szórványába, a bácspalánkaiak vállalták el. Sajnos egészségügyi problémájuk adódott, és így a kórus nem tudta vállalni, hogy föllép. Egy sikertörténetnek indult a Petőfi program, ott lévő embere betanított egy kórust, és azok gondoltam, hogy fognak itt föllépni, hogy mutassák meg magukat, hogy még ott is vannak magyarok, hallatszik Bácspalánkán is a magyar szó, nem tudták fölvállalni a föllépést, így hát csak szimbolikusan a díszkenyeret fogják vinni a csoport elején, és egy helyi mindannyiunk kedvence, Stankely ma fogja a műsort adni.
3: Ábrahám Nétót, Editet, Baja megyei jogú város önkormányzatának képviselőjét kérdezem. Zombor és Baja között 60 éves múltra tekint vissza a testvérvárosi kapcsolat. Szent István ünnepe van, mindennek fényében. Milyen üzenettel érkezett ide erre a mai zombori ünnepre?
5: Hát először is nagyon nagy szeretettel köszönjük szépen azt, hogy minden évben meghívják a városunk küldöttségét a testvérvárosba a Szent István napi ünnepségre. Igaz, hogy nem mindig pont 20-ára esik. Szerencsém volt az előző évben is ellátogatni ezen az alkalmon. Másodszorban pedig, ami a legfontosabb és a lényeges dolog a testvérvárosi kapcsolaton túl, az azt gondolom, hogy a magyarságunk és a nemzeti identitás tudatunknak az ápolása, a hagyományainknak az ápolása és az emberi kapcsolatoknak a fenntartása és megerősítése, ha még lehet ezt jobban erősíteni, és bízunk benne, hogy igen.
3: Kis Tóth Ramóna, zombori résztvevővel beszélgetek. Gyönyörű doroszlói népviseletben vagy. Miért vállaltad, hogy felöltözöl?
5: A barátnőim minden évben felöltöznek, és idén úgy gondoltam, hogy egy vicc kedvéért én is megemlítem, hogy mennyire szép lenne mégis ezek a ruhák. Több mint 100 évesek, és öröklődnek, tehát eszményi értékük is van az mellett, hogy milyen szépek. És ők mondták, hogy hát persze én kölcsönadom, és akkor te öltöz be. És fel is húztam.
3: És milyen érzés viselni? Nagyon jól tudom, hogy nem könnyű, sok szoknyáról van szó. Szorít, meleg idő is van, de nagyon-nagyon jól áll rajtad.
5: Köszönöm szépen. Valóban megvan a súlya, és kell egy bizonyos tartás ahhoz, hogy ezt a ruhát valaki ki tudja hordani. Még egy kicsit furcsa benne járni, de szerintem teljesen meg lehet szokni. Csak gyakorlás kérdése.
3: És ennek az ünnepnek van-e számodra jelentősége, hogy éppen Szent István ünnepén öltöztél be viseletbe?
5: Nagyon sokáig az egyetem miatt én nem voltam itthon, de én minden évben szeretek felöltözni, és szeretek itt lenni az ünnepeken. Akármilyen magyar jellegű esemény, szeretek részt venni rajta.
3: Dobó István, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselője, az ünnep szónoka, arról, hogy milyen üzenettel érkezett a nyugatbácskai szórványba, a következőket mondta.
6: Mai napra az egykori Budapest polgármesternek, dr. Rippak Ferencnek az üzenetét választottam, hogy a munka szétszórja az embereket, de az ünnep az, ami összetartja őket. Ez volt valamikor az üzenete Szent István nap ünnep megtartásakor, és ezt a gondolatot hoztam, mert itt a szórványban mindenki dolgozik szorgalmasan, van, aki zomborban a gyárakban, vagy pedig a hivatalokban, vagy pedig akár a dorosztói nemesmiticsi földeken, bárhol, de viszont amikor ünnep van, akkor mindannyian összetartozunk, mindannyian eljövünk a templomba, együtt megáldjuk az új kenyeret, megvárjuk, hogy megszegjék, és akkor együtt ünnepünk a városközpontban. Valamint, mivel hogy Szent István ünnepéről van szó, tehát a magyar államalapításról, még egy gondolatot kiragadtam, amit elhoztam magammal, hogy a különböző kultúrák gazdagítják az országot, és ez maximálisan érvényes a nyugatbácskai magyarságra is, mivel ők nem elvesznek, hanem hozzátesznek és hozzáadnak a kultúrához és ennek a régiónak a gazdagságához, ugyanis Zomborváros sem a környék nem lenne ilyen szép, mint ma, hogyha nem lennének itt a nyugatbácskai magyarok.
3: A nyugatbácskai központi ünnepség részeként ugyanezen a napon Apatinban a Szent István szobornál tartottak koszorúzási ünnepséget. Elhelyezte az emlékezés virágait Veres Péter, a szabadkai főkonzulátus konzulja, továbbá a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselete.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: A szakemberek szerint ma az a generáció nevel gyerekeket, tinédzsereket és fiatal felnőtteket, amelyeknek fogalma sincs arról, mi zajlik a gyerekek között az online térben. Általában a technikai tudásuk hiányzik hozzá, vagy nem is ismerik ezeket a felületeket. Ez az oka annak, hogy a gyerekek nem is tudnak kihez fordulni a kérdéseikkel. Vagy ha el is jut a probléma a szülőkhöz, a pedagógusokhoz, nem biztos, hogy helyes visszajelzést, megoldási javaslatot tudnak nyújtani. A düh vagy a tiltás biztosan rossz válasz. A gyerekek, a tanárok és a szülők közötti együtt gondolkodás a legszükségesebb. Kereteket kell kialakítani, az egyik legfontosabb és a legeredményesebb módszer, amelynek betartásával például a kamaszok önbizalma helyreáll, illetve megtanulják kezelni a stresszt és vélt vagy valós félelmeiket, emelte ki rádiónknak a Kosztolányi Dezső Nyári Akadémia meghívott budapesti vendégelőadója, Tibenszky Moni Liza, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Ez a túlgyorsult élet, Csányi Vilmos fogalmaz így, hogy a túlárasztás műfaja, vagy képzete, ő hozta be ezt a fogalmat, túl kínálat van mindenből, minden, nem két dologból választunk, hogy eszünk-e rakott krumplit vagy sem, hanem 10 millióból. A gyerek mit csinál, nem tudom, és ebben a szülő is én azt gondolom, hogy felelős, hogy nem 10 dologból kéne választani, a Netflixből, a TikTokból, a YouTube-ból, a tévéadásból, a nem tudom miből, hanem 2 dologból. És akkor azt megszűrni, tehát valamennyire olyan kereteket és szabályokat hozni, hogy mi fér bele. Egy szülő, amikor kis gyermeknevelőkkel beszélget, tehát bölcsödébe megy, vagy óvodába megy, akkor miért kerül elő a telefon, amíg öltözteti azt a gyereket? És ez egy döntés. Ez egy döntés, hogy mik azok az idősávok. Én nem akarok zéró toleranciát hirdetni, tudom, hogy nehéz. Van, aki egyedül nevelik a gyereket, csak meg kell annak a borsó főzelének főnie. Értek mindent. De egy magyarországi kutatás alapján azt kell, hogy mondjam, hogy az óvodáskorú gyerekeknek a 2/3 rendszeres eszközhasználó. Ezt nem értem, hogy miért kell. Mert hogy nem is tudja felfogni. Tehát fizikailag, biológiailag egy kis gyermek figyelme nem arra van felkészítve, hogy villogjon és csattogjon és csittegjen, ha még bogyó és babóca, akkor se. Tehát az, hogy együtt nézni filmeket, meg beszélgetni, meg játszani, szóval én tudom, hogy nehéz, mert a szülőknek is nagyon sok dolga van. De hogy valahogy azért csak meg kéne találnunk a saját családunknak a boldogság receptjébe azokat a pontokat, amiért teszünk. Tehát nem felnevelődik egy gyerek, hanem felneveljük. Vállalt két szülő egy gyereket, jó esetben ők együtt vannak, van egy család, hanem is több generáció együtt. Szóval, hogy elsősorban én azt gondolom, hogy a szülő és a család feladata a gyereknevelés. Ebben pedig partnerként együtt kell működni, a kisgyermeknevelővel, az óvodapedagógussal, a tanárral, de hogy nem a tanár, vagy nem a tanító feladata az, hogy nem tudom, megtanítsa feltétlenül cipőt kötni, vagy illedelmesen köszönni, vagy szóval van egy csomó olyan alapérték, amit otthonról hozunk, ez a transzgenerációs, és azon lehet vitatkozni, hogy ez jó, vagy nem jó. Hogy annó ugye magázták egymást, a férj, feleség, az volt a tisztelet jele. Most már nyilván nem ez a tisztelet jele, és nagyon megváltozott ez a fajta attitűd is, és én azt gondolom, hogy a gyerekek és a tanárok, tanítók viszonya is, én a partneri működésben hiszek. Az már az a mondat, hogy a tisztelet nekem jár, ez már nem a kornak jár, az a tudásnak jár, nyilván tiszteljük az időseket, ez nem kérdés, de hogy amikor mindenki hozzáfér mindenféle tartalomhoz, akkor meg kell tanulni egymástól tanulni, egymással együtt felfedezni, mert hát hányszor van olyan, hogy egy alsós gyerek másodpercek alatt kapcsol be bármilyen elektromos cuccot, vagy ér el bármit, miért ne vonjuk be? Ha van egy célunk, van egy csapat, akkor az lenne fontos, hogy együtt tudjunk működni. Nem az, hogy kiutáljuk, mert szőke, mert duci, mert nagy, mert kicsi, mert okosabb, mert hangosabb, hanem akkor állítsuk azokat a skilleket a sorrendbe, rakjuk össze, ki miben jó, és olyan feladatokat delegáljunk. Egy kutatás szerint Amerikában 30 ember tud együtt működni csapatmunkában, magyarországi adatok szerint ez 2 vagy 3. Jó, tehát ezek a számok szerintem üzennek, és nem gondolom, hogy Amerika a csoda hazája, nem erről beszélek, hanem arról, hogy ott ez a másfajta működés, máshogy néz ki, máshogy beszél, más kultúrában, ez oké. Tehát, hogy ott van egy ilyen elfogadás, és egymás megértése onnan kezdődik, hogy a saját mozimat egy kicsit lekapcsolom. Ugyanakkor meg megvannak a saját kereteim, az én családomnak a működési paraméterei, az, hogy hogyan, nem tudom, szeretünk sportolni, hogy a mozgás mit hoz. Ugye beszéltünk itt is nagyon sokat tanári kiégésről, szülők is ki vannak égve, a kamaszok is ki vannak égve. Tehát ezt kell mondjam neked, hogy a WHO már a gyerekkori és kamaszkori kiégés, mint mentális betegséget bevezette.
2: Van-e rá lehetőség, hogy a rossz szokásokon a közösség érdekében, meg a gyerek saját érdekében is, akár a pedagógus, akár a nagyszülő egy kicsit faragjon, vagy finomítson? Mennyire tudja ezt a gyerekkel elfogadtatni?
1: Az, hogy a gyerekkel mennyire tudja elfogadtatni, az nyilván egy folyamat. Ők azért mintakövetéssel vannak. Tehát, hogyha valaki nem önazonos, tehát teljesen más, bort iszik és vizet prédikál, fordítva, hogy ezt ismerjük, ezt a honást. Ha nem önazonos, azt azonnal kiszúrják. Ha egy tanár nincsen érzelmileg feltöltve, nincsen kompetenciája, azonnal leveszik, olyan rezgéseket tudnak detektálni, ami hihetetlen. Az első lépés az a tudatosítás, hogy ránéz az ember arra, hogy most én hogy vagyok saját magammal, hogy tényleg azon az úton vagyok, az szerint az értékrend szerint élek, és akkor nyilván ennek nagyon sok szegmense van, hogy most ez nem csak az anyagi, hanem az értékrend szerinti, a családi kapcsolataim, a baráti kapcsolataim, tudok-e úgy kapcsolódni, van-e olyan hely, ahol csak ventiláljak, hát hány esetben visszagondolunk a fonóra, az emberek elmentek, csak beszéltek, járt a kezük, járt a szájuk, aztán jól voltak, nem kellett pszichológus, semmi. Na, gyakorlatilag kidumálták egymást. Volt tér, hely, figyelem. Ez a tér, hely, figyelem, ez nagyon hiányzik. Amikor én tréningben vagyok, akár kamaszokkal, akár egyéni ülésben, akár felnőttekkel, abszolút azt érzem, hogy a 21. században az önismeret mellett a legnagyobb hiány az a figyelem. És ha lehet, akkor ez az offline, tehát, hogy amikor az ember nem csak a szavakat hallja, és nem csak egy ilyen távoli, egy ilyen, hogy is mondjam, idealizált szájbertér, hogy tényleg odafigyelni a másikra, a feltett kérdésekre meghallgatni a választ, azt is megtartani, hogy a gyerekeknél hát hány határfeszegetés van. Van, aki impulzívabb, van, aki szabálykövetőbb, de hogy az a jó egyébként, ha ő megéli a kamasságát, hogyha ott vannak a keretek és a határok, és igen, feszeg fogja. Igen, át fogja hágni, csak ott tudja megtanulni azt, hogy ok-okozati összefüggés. Ha a szülő nem tartja a kereteket, nem lesznek keretek. Később sokkal nagyobb baja lesz ebből a gyereknek. Nem az a kérdés, hogy most nem tudom, hány játékot vettem neki, vagy mivel árasztom el, hanem hogy később nem fogja tudni megtenni, nem lesz elégedett az életével. Nem lesz annyi mennyiségű, nem tudom, autóruha, ékszer, ami elég lenne az ő boldogságához.
0: A téma részleteit a mai mérlegben hallhatják a 14 órai híreket követően.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

9 óra 49 perckor az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 29 és 30 fokot mutat a hőmérő Higanyszála. A határátkelőkön a polisz.hu adatai szerint így ebben a hőségben és növekvő hőségben már is számíthatunk várakozási időre. Királyhalomnál Magyarország irányába több mint fél órás a várakozás. Röszke egy horgos egy autópályánál belépő oldalon, a tehergépjárművek sofőrei várakoznak több mint egy órát. Tompa Kelebi a határátkelőnél pedig több mint fél órás a várakozási idő. Kitartást kívánunk mindenkinek, és jó utat, vezessenek óvatosan és körültekintően. És önöktől is várjuk egyébként a friss információkat a határról és az utakról a 066 36 36 33-as SMS számunkra.

0: a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
1: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Október 18-án vagy 25-én tartják a parlamenti választásokat Szerbiában, nyilatkozta Alekszandar Vučić, szerb államfő a közmédiának. Hozzátette, a voksolás pontos időpontja a napokban válik ismerté. Az elnök aktuális témákról, a választások mellett gazdasági beruházásokról, nyugdíjemelésről, a minimálbér növeléséről, valamint a kormány által bejelentett intézkedés csomagról is beszélt. Vučić várható kínai beruházásról is beszámolt. Elmondása szerint az egyik vállalat, amellyel a szerb állami küldöttség Kínában tárgyal, több mint 100 millió eurós beruházással gyárat épít Indiában. Az államfő bejelentette azt is, hogy a nyugdíjasok még az év vége előtt emelésre számíthatnak. Az olcsóbb gyógyszerekről is beszélt, azt mondta, az év végéig további innovatív gyógyszerek, valamint ritka betegségek kezelésére szolgáló terápiák jóváhagyása is várható. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a Kincstár, azaz Upravazat Rezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikus regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a Posta Takarék bankon keresztül fizetik majd ki. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő- és bozóttüzekkel. A legsúlyosabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol egész éjszaka folyt az oltás. A lángok megközelítették a környéken lévő településeket, de a tűzoltóknak sikerült megvédeniük a lakott területeket. A munkát egy orosz Ilyushin repülőgép, valamint Szerbia több részéről érkezett önkéntes tűzoltó is segíti. Béla Crkva térségben rendkívüli helyzetet hirdettek. Kladovo környékén sikerült eloltani a tüzet, ott több mint 1000 hektár erdő és alacsony növényzet égett le. A Maglicsnál keletkezett tüzet időközben lokalizálták, a lángok nem érték el a közeli erdőket és lakott területeket. A Stolovi-hegységben, valamint Bojnik közelében azonban továbbra is dolgoznak a tűzoltók. A Cimbali Band koncertjével indult a 25. Interetno Fesztivál esti programsorozata tegnap. A magyar világzenei együttes ezúttal is különleges és friss produkcióval várta a közönséget. A Népkör Magyar Művelődési Központ néptánc szakosztályának 80 éves fennállása alkalmából a szervezők Táncba szűtt évek címmel egész estés tematikus táncszínházi produkcióval készültek. Ma a világ táncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című tánc előadásával kezdődik.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén már most 30 fok van, továbbra is rendkívül meleg idő várható, a 38 Celsius foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológiai riasztás van érvényben. A szél gyenge és mérsékelt lesz.
4: friss hírek minden órában.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
2: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: Ami az időjárást illeti, ma is nagy melegre számíthatunk. Az előrejelzések szerint 40 fok körüli értéket is mérhetünk, vörös riasztás van érvényben, mindenki vigyázzon magára. Egyébként a parlagfű pollen koncentrációja közepes és magas szinten van jelen. A következő napokban tovább fog emelkedni ez a koncentráció, egyre több felé érheti el majd a magas szintet. A csalánfélék és a keddelfélék pollen koncentrációja közepes tartományban alakul. A kültéri allergén gombák spóra száma az alacsony tartományban van jelen. És akkor még egy közérdekű információ, az áramszolgáltató híre azoknak is, akik akkor a reggeli órákban lemaradtak róla. Áramszünet van Szikicsen, a Titómarssal, Vukkaradzsit, július 13-a Gyuro Strugár, Szava Kovácsevics, Gyuro Gyákovics, Nyegos és a Sztávor utcában 11 óráig, Alsó Tavankúton a Mátkó Vukovics és a Marinkity utca végén nincs áram 14 óráig, Szabadkán a Költő, a Partizán bázisok, Csát Géza, Tesla utcában számíthatnak áramszünetre 10.30-tól 12-ig, Horgoson szünetelni fog az áramszolgáltatás a Szabadkai úton, valamint a Kenderes soron 11 és 12 között, míg a Gárdonyi Géza, Bánkert és az Arany János utcában 13 és 14 óra között nem lesz áram.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
5: Rádió diszkó.
6: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
7: Úgy dobog a szívem, hát itt vagyok.

Nos, kezdetét vette az InterEtno Fesztivál itt Szabadkán immáron 25. alkalommal a világ Szabadkára költözik, mégpedig tegnapi nappal indítóan egészen vasárnapig tart a táncszínházzal és felvonulókkal, illetve nagyon szép fellépőkkel. Kézműves kirakodóvásár és látványműhelyek várják Szabadka főterére a látogatókat és a fesztiválozókat, így már a reggeli óráktól kezdve. Különleges programokkal készültek idén is erre az 5 napra a szervezők. A nemzetközi népművészeti esemény jellegzetessége, hogy a Délalföld és a Kárpát-medencei magyar kultúrát hozza közös színpadra a világ különböző pontjairól érkező exotikus népek tradícióival. Idén kicsit más program struktúrát állítottak össze a szervezők, egyébként pedig az InterEtno oldalán tájékozódhatnak mindenről. A mai nap a világ táncosai érkeznek majd Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című táncelőadásával kezdődik majd Szabadka főterén az InterEtno Fesztivál keretében.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Trópusi idő éjjel és nappal, a kemény nyári hőterheléseken is túl tesz a mai orvos-meteorológiai helyzet. Hőségriasztás, trópusi idő vár a frontérzékenyekre. Nagyon súlyos lesz a helyzet. Biztosan nem erre az orvos-meteorológiai helyzetre vágytunk, ugye augusztus végén, amikor az extrém hőhullám miatt ismét hőségriasztást kellett elrendelni. Ráadásul nem csak az igen magas helyenként 40 fok feletti hőmérséklet jelenti a fő terhelést, hanem a trópusi jellegűvé váló terhelések, ugyanis a tovább erősödő felmelegedés a páratartalom növekedésével is együtt jár, ami miatt füllettebbé váló levegőben nagy mértékben megnő a hőérzet, és extrém terhelés alá kerül elsősorban a frontérzékeny, időjárásérzékeny emberek szervezete. Ezt rendkívül nehezen viseli a keringési rendszerünk. Súlyos keringési és légzőszervi panaszok jelentkezésére számíthatunk. Erre nagyon fontos odafigyelni mindenkinek. Már az izzadás is egyre kevésbé tudja megoldani a hőegyensúly fenntartását, ezért megnő a súlyos hőegyensúlyi zavarok, hőgörcsök, hőkifáradás, és a legveszélyesebb hőguta kockázata is. A strandolókat veszélyezteti elsősorban a napszúrás, rendkívül magas az UV-sugárzás szintje. Komoly zavarok jelentkezhetnek a szervezetünk működésében. Sok a fejfájás, gyakoribbak a mellkasi és emésztőszervi problémák, lényegesen több a rosszullét. Leromlanak a kognitív képességeink. Erős fáradékonyság és közlekedésben is nagyon veszélyes, fokozott figyelmetlenség jelentkezhet. A magas páratartalom további igen súlyos következménye, hogy jellemzővé válnak a trópusi éjszakák, ami a hajnali felfrissülés lehetőségét is megfosztja a szervezetünktől, lerontja az alvás minőséget, fenntartja a folyamatos hőterhelést. A frontérzékenyeket érő terheléseknek inkább a fokozódására kell számítani a következő napokban, és tartósan érvényben marad a hőségriasztás is. További fontos tudnivalók frontérzékeny emberek számára, hogy egyre gyakoribbá, erősebbé válnak a hőhullámok, szélsőségesen nagy változások, még időben figyeljünk fel az erősödő panaszainkra, az időjárás érzékenység egyre több embert érint, súlyosak a következmények, mint például a fejfájás, vérnyomás, ingadozás, emésztőszervi és alvás zavarok, szédülés, fáradékonyság. Mindenki nagyon vigyázzon magára, és vigyázzunk egymásra, figyeljünk oda. Főleg, ha idősebb szomszédaink vannak, rokonaink vannak, akkor fokozottan figyeljünk rájuk is. És ne feledjék, soha semmilyen körülmények között még egy percre se hagyjanak se időst, se fiatalt, se házi kedvencet az autóba. Nem számít, hogy le van engedve az ablak, nem mozog úgy a levegő, és pont ezért a hőterhelés fokozottan érinti a szervezetet, és az egészségeseket is megviseli, nemhogy azokat, akik egyéb gondokkal is küzdenek. Tehát figyeljünk oda egymásra, aki csak teheti, az inkább maradjon otthon a hűvös szobában. Úgy tudják lehűteni egyébként, hogyha nincs klímaberendezés a szobát, a helyiséget, hogy az ablakokat ugye becsukják egyértelműen, a rollókat lehúzzák, a függönyök is nagyon-nagyon sokat segítenek. Tehát minél kevesebb felületen engedjünk be napot és meleget, mert tudják, ha a redőnyök fel vannak húzva, akkor az ablakon keresztül is áramlik a hő be a szobába, az épületbe, és hát természetesen még plusz, amikor oda süt a nap, akkor ez még inkább érvényes, tehát próbáljuk meg minél inkább hűvösen tartani a helyiséget, ahol vagyunk. Egyébként nagyon jó ötlet lehet, hogyha vizes flakonokat lefagyasztunk a mélyhűtőbe, és utána akár tányérra, vagy akár bármilyen műanyag edénybe, a szoba közepére, a szoba négy sarkára, bárhova, magunk mellé elhelyezünk, ugyanis ez pedig a hő hatására ugye engedi ki magából mondjuk úgy a hűvöst, tehát már ezzel is egy picit tudunk segíteni, hogyha nincs berendezés az, ami lehűtse a levegőt. Vagy ha sima ventilátor légkeverő van odahaza, akkor ez elé is el tudják helyezni a befagyasztott vizes flakonokat, balonokat, és akkor így is egy kicsit segíthetünk magunkon, hogy hűtsük a helyiséget. Ami pedig még nagyon hasznos, az a vizes törölköző, vagy vizes konyharuha. A nyakra téve, a vállra helyezve, a csuklóra helyezve, ha nyugalmi állapotban vagyunk, akkor a bokára is tudjuk helyezni, egyébként pedig nem szégyen egy vizes törölközővel a nyakunkban, és egy szalmakalappal a fejünkön közlekedni a városba, higgyék el, jót fog tenni, vigyázzon mindenki magára.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Október 18-án vagy 25-én tartják a parlamenti választásokat Szerbiában, nyilatkozta Alekszandar Vučić a közmédiának. Hozzátette, a voksolás pontos időpontja a napokban válik ismerté. Az elnök aktuális témákról, a választások mellett gazdasági beruházásokról, nyugdíjemelésről, a minimálbér növeléséről, valamint a kormány által bejelentett intézkedés csomagról is beszélt. Mint mondta, a nyugdíjasok még az év vége előtt emelésre számíthatnak. Az államfő az olcsóbb gyógyszerekről is szólt, kiemelve, hogy az év végéig további innovatív gyógyszerek, valamint ritka betegségek kezelésére szolgáló terápiák jóváhagyása is várható. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz Uprava Trezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarék bankon keresztül fizetik majd ki. Lokalizálták a tüzet a Fruskagora Nemzeti Park területén, csak nem 20 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók és a Nemzeti Park munkatársai, miután csütörtökön tűz ütött ki Grugurevci falu felett, majd a lángok a Fruskagórára is átterjedtek. A tűz kezdetben tarlót és bozótost érintett, később azonban az erdős területet is elérte. Az éjszaka folyamán ügyeletet szerveztek, reggel pedig valamivel 6 óra előtt újra megkezdték az oltást, és mintegy másfél óra alatt teljesen lokalizálták a tüzet. A Nemzeti Park munkatársai továbbra is a helyszínen maradnak és folyamatosan figyelik a területet, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellángolását. Az első információk szerint a tüzet emberi mulasztás okozhatta. A Fórum Könyvkiadó Intézet újabb kiadványait jelentette meg e-könyv formában, ezúttal 3 kötet érhető el és olvasható digitálisan. Bíró Tíme a Moldva című lírai kisregénye, Siling István Képek és szeretők című regénye, illetve Agárdi Gábor Szalonspic című novellás kötete. További részletek a forumlibre.rs oldalon találnak.
2: Sport.
3: A Crvena Zvezda hazai pályán 3-0-ra legyőzte a cseh Viktória Plzent az Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így megnyugtató előnnyel várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót. A belgrádi Partizán csapata is játszott tegnap, számukra csalódást hozott a madridi este. A fekete-fehérek 3-1-re kikaptak a Getafe vendégeként a Konferencia Liga rájátszásának első mérkőzésén. A Zvezda tehát kedvezőségével a helyzetből várja a visszavágót, míg a Partizánnak 2 gólos hátrányt kell ledolgoznia. Mindkét belgrádi csapat augusztus 27-én játssza a párharc második mérkőzését.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 33 fok van, továbbra is rendkívül meleg idő várható, sokfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután 37 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
4: Minden, ami számít, egy helyen.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre. De a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben. Szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb.

10 perccel járunk 11 óra után, és már megnyitotta kapuit a 25. Interetno Fesztivál, benépesült a város központja. Úgyhogy a mai napon is várja a látogatókat az Etnopolis kézműves kirakodó vásárral, finomságokkal, frissítő ízekkel, valamint 19.30-tól Fitos Dezső társulat Transzilvánia Express előadással, utána pedig 20 óra 30 perctől a Világ táncra perdül, a fesztivál vendégegyütteseinek bemutatkozó műsorát láthatják. Érkezik Magyarország, Bolívia, Indonézia, Chile és Törökország is. 22 órától World Music Selection Bolíviával, zenei utazás a Szomjoltó ligetben. Lesz itt gyerekeknek való kikapcsolódás is, és felnőtteknek is. Hamarosan mi is érkezünk az indonéziai vendégekkel.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: És már is stúdió vendégeket köszönthetek itt a mai Mozaikba, hiszen, ahogy említettem, a mai InterEtno Fesztivál keretén belül megismerkedhetünk a vendégegyüttesekkel is, ők mutatkoznak be, és így nálunk is Indonézia a vendégünk, illetve Purger Dorotti, aki a tolmácsunk, és köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba.
3: Mi köszönjük a meghívást.
0: Először is megkérném a vendégeinket, akik nagyon fiatalok, és nagyon aranyosak, bájosak, és szépek, hogy ők is mutatkozzanak be, ugye a saját nyelvükön.
3: We would like to ask you guys to introduce yourselves in your language.
4: Oh, in my language?
3: Yes.
4: Halo semuanya, nama aku Farsha Aurelva Nugraha.
5: Nama saya Azhar Asyami.
6: Perkenalkan semuanya, nama saya Rifani Afrilia.
0: Ja, kellemes hangzás van, nagyon szép a hangzása. Ugye Indonézia sok-sok évvel ezelőtt járt utoljára itt Etnopolisban, ha jól tudom, akkor körülbelül 10 éve. Ők már akkor is tagjai voltak az együttesnek?
3: Your group was in InterEtno 10 years ago. Mm. Were you a member in your group 10 years ago or
4: no, this is our first year. So we don't know about 10 years ago.
3: Igen, ők most először vannak Szabadkán, úgyhogy a 10 évvel ezelőtti csoportnak nem voltak akkor még a tagjai, de most vannak először, igen.
0: Nagyon fiatalok. Mit láthatunk majd tőlük?
3: You are very young.
4: Yes.
3: And what can we expect from you at the performance? What will you show us?
4: We want to show about our traditional anthem and a traditional dance, like in a different island. Like we have a so much island, and we will show more than 3 island or 5 island in my country. So
3: az országuk sok szigetből áll, és ők 3 szigetnek a specifikusan a nemzeti himnuszát, a nemzeti táncát fogják majd bemutatni, és erre számíthatnak majd a nézők.
0: Hagyományos viseletben?
3: In your traditional costumes, right?
4: Yes.
3: And you can talk more about it if you would like to.
4: My friends are like can a little bit English, so I will try my best. So.
0: Hát igen, nem mindenki érkezik angol tudással, de nekem nagyon szép volt az, hogy hallhattuk ugye a saját nyelvükön a bemutatkozást. Nekik miért fontos a hagyományaik őrzése?
3: Why is it important for you to be a part in your traditional customs, traditional dances?
4: Apa yang penting di di tradisional baju kita? Yang penting di tradisional
0: közben baju, történik ugye a fordítás, tehát itt most már egymás között is. Három nyelven.
5: Setiap daerah punya ciri khas masing-masing dari bajunya.
4: Ada ciri khas apa? My friend said every costume had one that most
3: specific.
4: Yeah, okay, specifically specific. Like a head or necklace or like a clothes.
3: Okay. Azt mesélték, hogy mindegyik öltözetüknek van egy specifikus része, ami a bizonyos szigetekhez köti majd őket.
0: Tehát ezzel meg is különböztethetjük, igen, azt, hogy éppen melyik szigetről
3: pontosan
0: származik az, amivel színpadra lépnek.
3: Igen.
0: Hogyan néz ki a ruházatok, illetve a hajviselet, hogyha ezt így el lehet mondani?
3: How does your costume look like? And also with the hair, how does it look like, the hair?
4: We had a fake hair, yeah, like this, And then we had apa ya namanya ini aksesoris like a different accessories like in different island too. So for head and costume, maybe.
0: Hát érdekes lehet akkor leírni ezek szerint. Szerintem érdemes lenne, hogyha megnéznék akkor
3: az
0: ma este folyamán egyébként. Igen. Ha jól értettem, akkor egy fejdísz is lesz, igen, ami szintén különleges, és ahhoz köthető, amit majd bemutatnak.
3: Igen, olyan fejdíszük lesz, amin sok ilyen kiegészítő lesz, ami mindegyik szigetre specifikus lesz majd, úgyhogy ez a hát ők úgy fogalmaztak, hogy ilyen műhaj,
0: igen,
3: de igazából ez egy fejdíszt akar. Úgyhogy igen, majd egy ilyen már magán a hajkoronájukon és a fejdíszekön lehet majd látni ezeket a szigetekre specifikus kiegészítőket majd.
0: Mikor lesznek láthatóak? Tehát ugye ma 20 óra 30 perckor a Világtáncra perdül a fesztivál vendégegyütteseinek bemutatkozó műsora lesz Etnopolisban, tehát itt Szabadka város főterén. De az ő előadásuk, ez az összefoglaló, ez mikor lesz?
3: Mm. When can we see you guys? I think the next 2 days also, but if you would like to say like when is it especially the performances?
4: Sorry?
3: When is it the performances that you will dance at the stage?
4: We will had berapa tarian sih?
3: Five, six.
4: We will perform like 6 dances. We will change fast for a different island. So.
3: Okay. Az elkövetkező 2 napban is láthatjuk majd őket, és több táncot is be fognak mutatni. Nagyon hát rövid idő alatt, mi számít rövid időnek, de 6 táncot fognak majd bemutatni.
0: Nem tudom, mikor érkeztek, de mennyit láttak Szabadkából, és mi eddig a véleményük?
3: How much did you see in Szubatica yet? And what is your opinion about it?
4: Apa yang opini tentang ini? Szubatica.
5: Opini untuk
4: pretty kita atau gimana?
3: Egyébként azt még elmondanám, hogy tegnap hajnalban érkeztünk.
0: Szegények akkor fáradtak.
3: Igen, egy kicsit fáradtak. Úgyhogy reggel 7 órakor érkezett meg a csoport. Szóval sok
0: gyakorlatilag
3: időnk még
0: nem is volt pihenni, sem megismerkedni, igen, a várossal sem.
3: Úgyhogy még most, ahogy így sétáltunk így végig az városon, annyit láttak jelenleg még.
4: Opinion...
0: Igen, meghatódás van ezért.
4: Like a pretty place, I think. Pretty people, like...
0: Van, akkor nem is szeretne beszélni, nem gond, semmi gond.
3: Azt mondták, hogy nagyon szép a város, meg a, és az emberek is egyébként nagyon szépek és kedvesek.
0: Igyekszünk,
3: úgyhogy a város is már egyébként már, ahogy sétáltunk, már volt, aki oda szólt hozzánk, hogy welcome, úgyhogy nagyon befogadó a város is.
0: Hát akkor szeretettel köszöntünk titeket Szabadkán, az Interetno Fesztiválon, és jó fellépést, kellemes kikapcsolódást.
3: We welcome you in at Interetno in Szubatica, and we wish you to have fun and also rest as much you can.
4: Thank you so much.
3: Köszönjük szépen.

0: reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

tehát az imént hallott vendégeinkkel már ma este is találkozhatnak Szabadka főterén, hiszen az érkező vendégek bemutatkozása lesz majd látható. Ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon igazán színes forgatag kerül a város központjába. 20 óra 30 perctől a Világ táncra perdül a fesztivál vendégegyütteseinek bemutatkozó műsorát láthatják. Tehát ez csak a bemutatkozó műsor, ami ma este lesz. Így Magyarország, Bolívia, Indonézia, Chile, Törökország és Szerbia is bemutatkozik, lesz egy felvonulás is, utána pedig a World Music Selectionben Bolívia lép majd színpadra. Azután, hogyha megnézzük a holnapi programot, akkor szintén 20 óra 30 perctől tánc panoráma, avagy a nemzetek táncainak ünnepi összképe lesz látható. Szintén Magyarország, Bolívia, Indonézia, Chile és Törökország lép színpadra, 22 órától pedig Chile várja majd a nézőket. És akkor haladjunk tovább vasárnapra. Vasárnap 20 órától Hungarikumaink, Miénk itt a tér címmel, világhírű csárdás lesz látható, 1000 lépés egy világ, vajdasági gyermek táncegyüttesek bemutató színpada és a nemzetek táncainak ünnepi összképe. A 22 órai World Music Selectionben Törökország mutatkozik majd be. És akkor megnézzük a hétfő estét is. Hát, itt bizony a népkörbe kell majd látogatni, mert az Interetno játékudvara, a Legyél te is népkörös, a klubest és az indul a sorsolás veszi majd kezdetét. Tehát Interetno és Etnopolis az, ami várja a látogatókat, a Szabadkára utazókat, benne kézműves kirakodó vásárral, minden mi szemszájnak ingere, látványműhelyek lesznek, Szomjoltó-sziget. A gyerekek is találnak kedvükre valót, ha nem is itt a központban, de szerintem itt is, akkor a népkörbe kell ellátogatni, hiszen Aranykapu Népi Játszóház várja minden nap a játszani vágyó gyerekeket. 16 órától is lesz pöttömb táncház és hangszer bemutató, játéktól a mesterségig élmény alapú kézműves foglalkozás szintén az Aranykapu Népi Játszóházban. Az Etnopolisban pedig szenior örömtánccal is várják a látogatókat, és ez minden nap érvényes. A mai napon egyébként 19.30-tól Fitos Dezső társulat Transzilvánia Express lép majd a színpadra az Etnopolisban, tehát itt Szabadka központjában, ahol mesterporta, kézműves látványműhelyek és kirakodó vásár várja a látogatókat szinte egész nap. Már a reggeli óráktól egyik-másik stand nyitva van, viszont sokan ugye 13 órától nyitnak, hát sajnos a legmelegebb órában. De hát, ahogy említettem, Szomjoltó-liget is van, úgyhogy frissítő ízekkel találkozhatnak, felfrissülhetnek, szerencsére vannak árnyékos helyek is, úgyhogy nem muszáj a tűző napon bóklászni. És ahogy megszokhatták, maga a nagy színpad, a városháza és a park közötti részen, úgymond a bejárónál lesz, illetve van felállítva. Ott lesz majd a nézőtér is, ott is természetesen az impozáns épületünknek köszönhetően lesz majd árnyékos rész is. Én kívánom mindenkinek, hogy legalább egy nap jöjjenek ki, hiszen mindig színes és igazán különleges előadásokban van részünk azoknak, akik kilátogatnak. Akik még nem voltak, ők nem tudják, de akik már voltak, szerintem ők visszajáró vendégek, nézők és sétálók, mert hogy ez egy különlegesség, ilyen máshol nincs. Nagyon sok ilyenkor az átutazó is, nagyon sokan érkeznek vidékről is, sőt külföldről is, hogy meglássák, hogy az idei Etnopolis mi mindent kínál az érdeklődőknek, a kikapcsolódni vágyóknak. Önök sem maradjanak ki. Vasárnapig tart a 25. Interetno Fesztivál.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári meleg.
3: .rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben. Várassza a szabadkai címgáz klímáit. Önökkel.

0: Híradó.
1: Az Újvidéki Színházban emlékezett az MNT államalapító Szent István királyunkra. Október 18-án vagy 25-én lesznek a parlamenti választások Szerbiában. Jelentkezni kell a 6000 dináros támogatásért. Kezdetét vette a 25. Interetno Fesztivál tegnap Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Az Újvidéki Színházban megrendezett Azok a magyarok című műsorral emlékezett meg a Magyar Nemzeti Tanács államalapító Szent István királyunk ünnepére. Ebben a mandátumban utoljára szervezett Szent István napi ünnepséget az MNT nyilatkozta Fremond Árpád elnök. A politikus összegezte az elmúlt időszakban megvalósított eredményeket, kiemelve folytatni szeretnék a megkezdett munkát. A rendezvényen Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke is szólt az egybegyűltekhez, ugyanis a jeles nap 2018 óta nem csak a vajdasági magyarság, hanem a tartomány kiemelt ünnepnapja is. A Gárdi Gábor a mikrofonnál.
2: Az esemény elején felcsendült a szerb, majd a magyar himnusz. A Magyar Nemzeti Tanács határozata alapján augusztus 20-a a vajdasági magyarság nemzeti ünnepe. Ez a nap nem csak történelmünk egyik legfontosabb eseményére emlékeztet bennünket, hanem közösségünk összetartozására, hagyományaink őrzésére és anyanyelvünk ápolásának fontosságára is. A mai nap minden magyar ünnepe. Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács elnöke összegzésében kiemelte az elmúlt időszakban elért eredményeket. Beszédében pedig kifejtette, hogy mindent megtettek azért, hogy minden vajdasági magyart sikeresen képviseljenek, politikai hovatartozásától függetlenül. A közösség az elmúlt hónapokban is bizonyította, hogy sikerült összekapaszkodnia és folytatnia a munkát. Emelte ki.
3: Ebben a mandátumban a Magyar Nemzeti Tanácsnak ez az utolsó Szent István napi ünnepe, amelyet megszervezünk, ezért a beszédemben is igyekszem összegezni azt, ami történt az elmúlt időszakban. Legfontosabbnak azt emelném ki, stratégiákat tudtunk alkotni, és most az írás és nyelvhasználati stratégiának a közvitája jelenleg folyamatban van. Ezt mindenképp szeretnénk még befejezni a mandátum végéig. Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a Magyar Összefogás lista képviselői ebben a 4 éves periódusban igyekeztek minden vajdasági magyar képviselni és minden vajdasági magyar érdekét képviselni. Minden olyan program, amelyet megvalósítottunk, az gyakorlatilag az egész vajdasági magyar közösség számára szólt, és ezt a munkát szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időszakban is.
2: Augusztus 20-a 2018 óta tartományi jelentőségű ünnep is. Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke. Ez az ünnep lehetőséget teremt arra, hogy tisztelettel megemlékezzünk azokra az értékekre, amelyek évszázadok óta élnek. Illetve még egyszer megerősíthetjük azt, hogy a kölcsönös tisztelet, megértés és közösség mennyire fontos a mi életünkben itt Vajdaságban, illetve Szerbiában. Vajdaság évszázadok óta számos nemzet, kultúra és nyelv találkozó helye. Ebben rejlik az egyik legnagyobb erénye. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Ezért a megemlékezés részeként a történelmi egyházak képviselői megáldották az új búzából sütött kenyeret. Ezt követte az ünnepi műsor, amit Kis Imre Szerda Anna rendezett.
4: E világjeles újjászerzője.
2: Az eseményen egyébként mások mellett jelen volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, számos vajdasági önkormányzat vezetője, illetve a szerbiai kormány államtitkárai közül is többen.
1: Október 18-án vagy 25-én tartják a parlamenti választásokat Szerbiában, nyilatkozta Alexander Vučić a közmédiának. Hozzátette, a voksolás pontos időpontja a napokban válik ismerté. A szerb elnök aktuális témákról, a választások mellett gazdasági beruházásokról, nyugdíjemelésről, a minimálbér növeléséről, valamint a kormány által bejelentett intézkedés csomagról is beszélt. A szerb államfő azt mondta,

0: A nyugdíjasok még az év vége előtt emelésre számíthatnak. Továbbá azt mondta, az év végéig további innovatív gyógyszerek, valamint ritka betegségek kezelésére szolgáló terápiák jóváhagyása is várható. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd, a jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz az Upravazat Resort portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarékbankon keresztül fizetik majd ki. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő és bozót tüzekkel. A legsúlyosabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol egész éjszaka folyt az oltás. A lángok megközelítették a településeket is, de a tűzoltóknak sikerült megvédeniük a lakott területeket. A munkát egy orosz Iusin repülőgép, valamint Szerbia több részéről érkezett önkéntes tűzoltók is segítik. A szakemberek szerint a magas hőmérséklet, a szárazság és az erősödő szél miatt továbbra is rendkívül magas a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye. Lokalizálták a tüzet a Fruskagóra Nemzeti Park területén is, csak nem 20 órán át küzdöttek ugyanis a lángokkal a tűzoltók és a Nemzeti Park munkatársai, miután csütörtökön tűzütött ki Grugurevci falu felett, majd a lángok a Fruskagórára is átterjedtek. A tűz kezdetben tarlót és bozótost érintett, később azonban az erdős területet is elérte. Az éjszaka folyamán ügyeletet szerveztek, reggel pedig valamivel 6 óra előtt újra megkezdték az oltást, és mintegy másfél óra alatt teljesen lokalizálták a tüzet. A Nemzeti Park munkatársai továbbra is a helyszínen maradnak, és folyamatosan figyelik a tüzet, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellángolását. Az első információk szerint a tüzet emberi mulasztás okozhatta. A jubileumi 25. Interetno Fesztivál tegnap vette kezdetét Szabadka belvárosában. Az esti programsorozat a Cimbali Band koncertjével és tematikus táncszínházzal indult. Ezúttal is különleges és friss produkcióval várták a közönséget. Balázs Andrea és Rafek Violetta riportja.
1: Kézműves kirakodóvásár és látványműhelyek várták a Szabadka főterére látogató fesztiválozókat. A Cimbali Band együttes tagjai már visszatérő fellépők Vajdaságban. Zenéjükben a kelet-európai életérzés keveredik az autentikus népzenével és a modern zenei stílusokkal, de a dalok alapját mindig a cimbalom alkotja. Unger Balázs zenekarvezető.
2: Ide Vajdaságban mindig örömmel jövünk, mert nagyon jó a közönség. Nagyon jó mindig a szervezőgárda. Tehát nem tennék olyan nagy különbséget, mert mindig nagyon jó játszani.
1: A fesztivál kettős jubileumi gála műsort ünnepelt. A nyitóest fénypontja a Táncba szőtt évek című egész estés produkció volt, amellyel nem csak a fesztivál negyed évszázados fennállását ünnepelték, hanem a Népkör Néptánc szakosztályának 80 éves jubileumát is. 5 évvel ezelőtt Brestyánszki Bérozi dramaturg az akkori jubileum alkalmából már készített egy táncházi dramaturgiát, és idén ismét őt kérték fel közreműködőnek.
3: Idén, miután a Népkör Néptánc szakosztálya 80 éves jubileumát ünnepelte, annak tapasztalatai alapján kerestek meg, hogy ha esetleg valamilyen más formában, de szintén egy valamiféle történelmi áttekintést tudnánk adni, a kezdetektől a mai napig.
1: Az ötnapos augusztus 24-éig tartó nemzetközi népművészeti esemény jellegzetessége, hogy a délalföldi és a Kárpát-medencei magyar kultúrát hozza közös színpadra a világ legkülönböző pontjairól érkező egzotikus népek tradícióival. Idén kicsit más programstruktúrát állítottak össze a szervezők. Bodrogi Hajnalka, a Népkör MMK ügyvezető igazgatója.
4: Mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy picit újítani, egy picit, hogy más legyen, egyes táncpanorámákat inkább egy kicsit táncszínháziassá alakítottunk. Tegyük fel, mint a záró ceremónia, egy mesejátékba szőtük bele a vendégtánc együttesek produkcióit.
1: Pénteken a világtáncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című tánc előadásával kezdődik.
0: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megszentelték az új búzából sütött kenyeret Kúlán is. Egy többfunkciós ifjúsági központ jön létre Zentán. A Crvena Zvezda hazai pályán 3-0-ra legyőzte a cseh Viktória Plzent. Jönnek a részletek. Szent István napján augusztus 20-án kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét tartottak a fennállásának 255. évfordulóját ünneplő Kúlai Szent György római katolikus templomban. A 18 órakor kezdődő szentmisét a helyi plébános Juhász György celebrálta. Paracki László és Balázs Zita beszámolója.
5: A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret minden évben más viszi az oltárhoz. Az idén Valka Károly, alpolgármester parcelláján történt a búzaszentelés, tehát ő volt az, aki bevitte az új búzából sütött kenyeret. Kíséretében a helyi Népkör Magyar Művelődési Központ névviseletbe öltözött fiataljai vonultak.
6: A Szent István napi ünnepség és az új kenyér megszentelése, ez már hagyományos a Kullán és környékén. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, az szemül, hogy tisztelegjünk először is első szent királyunknak. A másodszor úgy gondolom, hogy ami szintén nagyon fontos, hogy a közösséget egybetartsuk, a közösség megemlékezzen erről a napról, és egyben tisztelünk azon is, hogy a termelők, akik a buzát elvetették, gondozták, learatták.
5: Juhász György atya elmondta, az ünnepi szentmise keretében ezúttal is Szent István örökségére emlékeztek, az egyházi és világi intézményrendszer kiépítésére, valamint a magyarság keresztény hitre térítésére.
7: Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a kúlai magyarok számára, hanem a világon élő magyarság számára egyformán nagy és jelentős ünnep. Ugye szokták emlegetni, hogy Szent István király állam alapító és a kereszténységet meghonosító király volt. Hát erről szinte nem is lehet mit mondani, a jelentősége olyan nagy, hogy 1000 év után is hát itt vagyunk, és az ország létezik, a kereszténység létezik.
5: Fenyvesi József, a helyi pasztorális tanács tagja elmondta, a kenyérszentelés hagyománya azt jelképezi, hogy Isten áldását kérik az új kenyérre, valamint mindazokra, akik abból fogyasztanak.
8: Hagyományszerűleg minden évben Szent Istvánkor megünnepeljük azt, hogy hát az új buzából új kenyér, hogy vagyunk egyáltalán, hogy összetartozunk, hogy ha kevesen is, mindig létszámban kevesebben vagyunk, de azért egy gondolaton, egy akaraton vagyunk, és ha nehéz időket is élünk úgy anyagiakból, vagy most itt van a szárazság is, például egy nagyon nagy nyomósok.
5: Az ünnepi szentmise végén megáldották az új kenyeret, amelyből a templomból távozók kaptak egy-egy darabot.
0: Szent István királyra és az államalapításra emlékezett a martonosi közösség is tegnap. A Mária neve római katolikus templomban megtartott ünnepi szentmisén az új kenyeret is megáldották. Az ünnep a martonosiak számára nem csak a történelmi örökség felidézéséről szól, hanem a hit és a hagyományok továbbadásának fontosságára is ráirányítja a figyelmet. Korom Sarolta tudósít.
9: A martonosiak számára augusztus 20-a évről évre fontos alkalom arra, hogy közösen emlékezzenek államalapító királyunkra, és hálát adjanak a keresztény magyar állam több mint 1000 éves örökségéért. A templomban összegyűlt hívek számára Szent István példája ma is fontos és időszerű üzenetet hordoz. Szél Attila, martonosi hívő.
10: Megalapította ezt a gyönyörű országunkat, és szűzanyának ajánlotta fel, amikor ugye úgymond örökös nélkül maradt, és egy óriási tettnek gondolom ezt a haza szeretetében, a haza érdekében, a magyar nemzet érdekében. Ma nagyjából ugyanennek kellene, hogy fölfogjuk, hogy a haza, a nemzet sajnos nagyon sokan nem érzik azt, hogy mindenek elé kellene helyeznünk, de mindenek elé kellene helyeznünk. Isten, haza, család.
9: Az ünnepi szentmisén Savelin Zoltán plébános megáldotta az új kenyeret is. Augusztus 20-án a kenyér a termésért érzett hála, a földeken végzett munka megbecsülésének, valamint a közösség összetartozásának szimbóluma. A plébános szerint azonban Szent István öröksége ennél jóval többről szól, hiszen az államalapító király meghatározó szerepet vállalt a kereszténység megerősítésében és megszilárdításában is. Savelin Zoltán, martonosi plébános.
11: Tulajdonképpen nekünk is csak úgy, mint minden magyarnak élő, hogy megemlékezünk Szent Istvánunkról, hogy nem csak azért, mert államot alapított, hanem az egyházban is igen nagy szerepe volt, és hát köszönhető a mai napig is részben az intelmeink keresztül, részben gondolom a mennyországi imádságon keresztül támogat bennünket mostani kis magyarjait is.
9: Az ünnepség egyik legszebb pillanata az volt, amikor három új cserkész tett fogadalmat. Ezzel hivatalosan is a martonosi 30. számú Damjanics János cserkész csapat tagjaivá váltak. Csatlakozásuk azt is jelzi, hogy a közösség hagyományai a fiatalabb nemzedék körében is tovább élnek.
0: Sikeresen zárult az a másfél éves európai tanulási program, amelyben Zenta 27 másik balkáni várossal együtt vett részt. A kezdeményezés célja a nyugat-európai jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása volt. A program eredményeként Zentán több funkciós ifjúsági központ jön létre, amely a fiatalok közösségi életét és a fenntartható turizmust is szolgálja. Horváth Kátai Orchidea és Balogsára riportja.
12: Egy másfél éves projekt végéhez értek Zentán. A község egy európai tanulási programba kapcsolódott be, amelyben 27 másik balkáni várossal együtt nyugat-európai, hasonló méretű települések jó gyakorlatait tanulmányozhatták az elmúlt időszakban. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
13: Magának a projektnek nem csak edukatív jellege volt, hanem egy projektet is a végén be kell mutatni, amelynek keretein belül Zentán egy ifjúsági központ valósul meg. Személyesen én is azért vagyok ebben a projektben, hiszen ez a projekt a fenntartható turizmus témakörében valósul meg, és reményeink szerint ez a helyszín, ahol most jelen pillanatban is vagyunk, egy olyan ifjúsági központnak fog otthont adni, amely nemzetközi projektekben fog részt venni, és ezáltal Zentára még több külföldi diákot, külföldi vendéget fognak invitálni.
12: A kezdeményezés a fiatalokat is bevonja a város jövőjének alakításába. A készülő több funkciós központ közösségi és edukatív programoknak ad majd otthont, az elmúlt másfél évben megismert európai jó példákra építve. Stantic Sebastian, Zenta gazdasággal megbízott tanács tagja.
14: Az önkormányzat támogatja azt, hogy a kollégák és az önkormányzati intézmények minél több nemzetközi projektben vegyenek részt. Ez azért is fontos, hogy fel tudjunk zárkózni a többi európai városhoz, az ő általuk kezelt, illetve már áthidalt kihívásokból és problémákból tudjunk tanulni, és ilyen a fiatalok elvándorlása és az agyelszívás is, ami a mi térségünket érinti, illetve Kelet-Európát fokozottan. De ettől nem volt kivétel a balti térség se, az Ibériai félsziget se, Olaszország sem, úgyhogy mi ezekből az ottani tapasztalatokból igyekszünk meríteni és tanulni arra vonatkozóan, hogy lehet ezeket a folyamatokat kezelni, adott esetben megfordítani.
12: A projekt részeként kisebb felújításokat is végeznek a Posta utcában kialakítandó közösségi ifjúsági központban. Az épület a jövőben további uniós pályázatokban is részt vehet, üzemeltetését pedig egy pályázaton kiválasztott ifjúsági civil szervezetre bíznák.
0: Sport. A Crvena Zvezda hazai pályán 3-0-ra legyőzte a cseh Viktória Plzent az Európai Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így megnyugtató előnnyel várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót. A belgrádi Partizán csapata is játszott tegnap, számukra csalódást hozott a madridi este, a fekete-fehérek 3-1-re kikaptak a Getafe vendégeként a Konferencia Liga rájátszásának első mérkőzésén. A Zvezda tehát kedvező helyzetből egyenlőből várja a visszavágót, míg a Partizánnak két gólos hátrányt kell ledolgoznia. Mindkét belgrádi csapat augusztus 27-én játsza a párharc második mérkőzését. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
15: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 35 fok van, megérkezett az újabb hőhullám Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokot is mérhetnek a nap folyamán. Szabadkán és környékén a csúcsérték 37-38 fok körül alakul.
16: Egy óra múlva is,
17: csak a legfrissebbek.
18: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
19: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
23: Várom a postást.
22: Jön a nyugdíj?
23: Azt várhatom.
22: A számlákat hozzák.
23: Na azt nem várnám.
22: Hát akkor?
23: Ma hozzák a hét napot.
24: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
25: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Augusztus 21-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 20 para, 1 svájci frank 125 dinár 41 para, 1 angol font 136 dinár 90 para, és 1 amerikai dollár 100 dinár 35 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

Hát Pierre Rónál összetölt egy álom, de szerintem itt az elmúlt és az elkövetkező napokban inkább álmatlanság lesz majd jellemző az időjárásnak köszönhetően, ugyanis trópusi éjszakákra és alvászavarokra számíthatunk. Ez pedig bizony hatással lesz a nappalokra is, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Azoknak, akiknek sikerül otthon pihenni, a hűvös szobában nekik javaslom, hogy az egyik fülükön a rádiót kövessék, a másik fülükkel pedig akár a televíziót is hallgathatják, sőt, szemmel nézhetik is, és akkor eljött az idő, hogy a Pannon Televízió műsor füzetét is ajánljam. Íme jelen pillanatban szubjektív látható, melynek vendége Szabó Hangya András, a Palicsi Evezős Klub elnöke. Utána a Kincses Ládánk zentagunarasi részét tekinthetik meg. 15 órakor a tornyosi Szent István napi kenyér szentelési ünnepségről láthatnak összefoglalót. Megszokott időben fitpercek. 16.30-tól Székely Gazda, mezőgazdasági magazinműsor. Utána pedig, mivel péntek van, Pannon Gazda. Benne elvitte a szárazság a napraforgót, gyenge hozam és bizonytalan ár várja a gazdákat. Közeleg a körteszüret, hamarosan megtelnek a ládák Bácskos útfalván, és gazdák figyelem, fontos támogatások és határidők az e-agrár felületén. Ezt követi a híradó, majd a Magyar Nemzeti Tanács Szent István napi ünnepségéről láthatnak felvételt, ami Újvidéken volt. 19.30-kor megismételjük a Pannon Gazda műsort, híradó, zenezóna, jazz night, forog a kamera, benne a Betyár meg a lova, a Pszienő operatőr rendező filmje, még az éjféli híradó előtt, ma a Pannon TV-ben.

Már is egy programot ajánlok figyelmükbe, amelyről bővebben majd a következő órában számolunk be. A Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, a Hang Klasszikus Zenei Társulat és a Szabadkai Városi Múzeum szervezésében ma este immáron 16. alkalommal kerül megrendezésre a Muzsikáló Udvar, mégpedig 18 órától, tehát a Szabadkai Városi Múzeumban. De természetesen nem csak erről szólunk, hanem egy vasárnapi programról is, amely már a zentaiakat és környékbelieket érinti, ugyanis Garden Party koncert lesz a zentai kis zsinagógában, hogy mikor, kikkel és milyen repertoárral, a híreket követően megtudhatják, tartsanak velünk.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Dédit Szuzanna vagyok, hírek következnek. Alexander
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Dédit Szuzanna vagyok, hírek következnek. Alexander Vučić a szerémségi körzetben megtekintette a Kuzmin-Sremska

0: Legnagyobb sebesség 130 km/h. A beruházás fontos szerepet játszik Szerbia és Bosznia-Hercegovina közlekedési kapcsolatainak javításában. Az új Szávahíd pedig a két ország közötti határon átnyúló forgalom egyik fontos összekötő eleme lesz. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a Kincstár, azaz Uprava Trezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarék bankon keresztül fizetik majd ki. Földrengést regisztráltak éjszaka Novi Pazarban, a Richter skála szerinti 3-as erősségű mozgásról van szó. A Szerbiai Köztársasági Szeizmológiai Intézet adatai szerint a rengés epicentruma a várostól mintegy 1 kilométerre északra, 2 kilométeres mélységben volt. A földmozgás rövid ideig tartott, de érezhető volt, többen elhagyták otthonukat. A közösségi médiában pedig olyan felvételek is megjelentek, amelyeken az épületekben található tárgyak mozgása látható. A jelenlegi információk szerint senki sem sérült meg, és anyagi kárról sem érkezett bejelentés. Sikeresen zárult az a másfél éves európai tanulási program, amelyben Zenta 27 másik balkáni várossal együtt vett részt. A kezdeményezés során nyugat-európai hasonló méretű települések jó gyakorlatait tanulmányozták, különös tekintettel a fiatalok elvándorlásának kezelésére. A program kézzelfogható eredménye egy többfunkciós ifjúsági központ létrehozása lesz a Posta utcában. A központ közösségi és edukatív programoknak adna otthont, és a fenntartható turizmust is szolgálná. A projekt keretében kisebb felújításokat is végeznek az épületen. Splitben este 9 óra után tilos alkoholt árusítani. A horvát tengerparti városban tegnap este lépett életbe az intézkedés, amely minden alkoholtartalmú ital értékesítésére vonatkozik az üzletekben. A tilalom minden nap este 9 órától reggel 6-ig tart. A korlátozás szeptember 15-ig marad érvényben. A városvezetés szerint a döntéssel a közegészségügyet, a közrendet, valamint Split kulturális örökségét és környezetét szeretnék védeni. A vendéglátóhelyekre, vagyis a bárokra és éttermekre a korlátozás nem vonatkozik.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 35,5 fok van, továbbra is rendkívül meleg idő várható, sokfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, a csúcsérték pedig 37 fok körül tetőzik.
2: Hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR.

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És ez a Mozaik utolsó órája, melyben hamarosan két programról is szólunk. Az egyik az ma este lesz, a másik pedig majd vasárnap, de az előadók nagyjából ugyanazok, viszont a stílus eltérő. Érkezünk majd a részletekkel. De az, hogy ez is eljusson a hallgatókhoz, a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Most már Farkas Ervin helyét Váradi Valentin töltötte be, ül az adásrendező vagy adásvezető székben, és ő lesz a segítségemre a folytatásban. Úgyhogy jó vételt, kellemes rádiózást!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: A Mozaik folytatásában két programról is beszámolunk, és a két program azért érdekes, mert azonos fellépők lesznek benne, és hát az egyik fő alanyt kérdezem a részletekről, Németh György a vonal túloldalán, köszöntelek.
4: Szia Zsuzsi, és köszöntöm a hallgatóságot.
3: Először is Muzsikáló udvar várja ma este az érdeklődőket, majd vasárnap Garden Party koncert, hogy hol, mikor. Nos, erre vagyok kíváncsi, ennek járjunk utána. Tehát ma este hol muzsikáltok?
4: Ma este Muzsikáló udvar lesz a Szabadkai Városi Múzeum udvarán, már 16. éve. És várjuk a kedves közönségünket. 18 órától este 6 órától kezdődik a koncert. Ez egy klasszikus zenei és könnyű zenei, mondhatni ilyen fúziós koncert lesz.
3: Fellépők is azonosak, mint az elmúlt években?
4: Nem egészen, most láthatunk új arcokat is a fellépők között.
3: A repertoárt illetően?
4: Mondhatni hasonló, de hát mindig igyekszünk abban, azon, hogy mindig más legyen, mindig legyen valami új. Akár mondhatnám, hogy a klasszikus zenében kronológiai sorrend lesz barokk, klasszikus, lesz romantikus zene, aztán pedig könnyű zene, az ott már igazából úgy az a koncepciónk, hogy így fele-fele arányban oszlik ez majd. Csak hogy tudja ezt a közönségünk is, tehát az, aki klasszikus zenére számít 60 percben, az azért ne lepődjön meg, vagy aki fordítva is. Tehát valahogy mondhatni így, hogy 30-30 percre lesz beosztva a koncert.
3: A lényeg az, hogy aki a Muzsikáló udvarba szeretne látogatni, illetve ezen a rendezvényen szeretne részt venni, az ma este 18 órára a Szabadkai Városi Múzeumba kell, hogy varázsolja magát, mert akkor egy varázslatos estében lesz része. Viszont, hogyha lemaradnak erről a Muzsikáló udvarról, akkor egy más formációban, de szintén Németh György vezetésével a Garden Party koncertjén vehetnek részt, mikor és hol?
4: A Zentai Kiszinagóga udvarán vasárnap a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ szervezésében lesz koncertünk. Ez teljes egészében könnyű zenei koncert lesz, ez egy, mondhatni, egy jó két órás koncert lesz. Már tavaly is voltunk ezen a helyszínen, igazából nagyon-nagyon jó élményekkel jöttünk onnan el, vissza is hívtak minket, nagyon jó a közreműködés, én úgy gondolom. És
3: ingyenes a belépés.
4: És ingyenes a belépés, ami a Muzsikáló udvarra is igaz, úgyhogy mind a két helyen ingyenes belépés.
3: Ami nekem nagyon tetszett, hogy a kis zsinagógába a felhívás úgy szól, hogy ne felejtsék otthon pokrócaikat és piknikkosaraikat, valamint hogy a szépkorú vendégek részére ülőhelyeket is biztosítanak. Tehát akkor mind a két rendezvényen a korosztályt illetően nyitottak vagytok ti is?
4: Így van. Így van. Egyébként tavaly is már így volt meghirdetve, mivel ez egy udvar, szép hatalmas udvara van a Zentai zsinagógának, és egy nagyon nagy füves területen volt a tavaly is a közönség, és ezért úgymond a szervező buzdította az embereket, hogy nyugodtan hozzák a pokrócot, nyugodtan üljenek oda, akár lehet táncolni, és most itt hozzáteszem, mert hogy végeredményben egy könnyű zenei koncert lesz.
3: Még egyszer akkor az időpontok. Ma este Muzsikáló udvar, Szabadkai Városi Múzeum 18 óra, illetve
4: 23-án Zentai Kiszinagóga 19:30.
3: Nagyon szépen köszönöm az információkat. Jó munkát kívánunk nektek és kitartást.
4: Köszönöm szépen.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőre.
1: 107,1.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Sajnos a hőség nem enyhül, egész Szerbiában vörös riasztás van érvényben. Továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. Ezért erre nagyon figyeljünk oda. A nappali hőmérséklet csúcsértékben 40 fok körül alakul. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése, ez a legmagasabb fokozat. Tájékoztatásuk szerint az időjárási körülmények rendkívül veszélyesek, különösen akkor, ha több egymást követő napon át fennállnak. A hőhullám megközelíti tetőpontját, és hát akár 42 fokot is mutathat majd a hőmérő higanyszála. A szél gyenge és mérsékelt marad. Továbbra is érvényes, hogy a krónikus betegségben szenvedőkre ez az időjárás nagyon kedvezőtlenül hat. Javasolt, hogy a fizikai aktivitást csökkentsék, valamint a napsugárzás kerülése a nap legmelegebb óráiban, legmelegebb időszakában. Javasolt, fáradtság, álmosság és fejfájás is jelentkezhet. Pihenjenek sokat és vigyázzanak magukra.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: Közérdekű információk, közérdekű
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en. Egy értesítéssel érkezem a hallgatókhoz, mégpedig tájékoztatják a lakosságot, hogy a Magyarkanizsai Egészségház jelenleg nem szervez és nem végez olyan szűrővizsgálatot, amelyre telefonon keresztül hívná vagy értesítené a lakosokat. A tudomásukra jutott, hogy ismeretlen személyek telefonon keresik meg a lakosságot, és a Magyarkanizsai Egészségház által szervezett szűrővizsgálatra hivatkoznak. Felhívják tehát a lakosság figyelmét Magyarkanizsa községben, hogy ezek a telefonhívások nem a Magyarkanizsai Egészségháztól származnak, és az intézménynek nincs köze az említett megkeresésekhez. Kérik a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, és az ilyen telefonhívások során ne adjanak meg személyes vagy egyéb bizalmas adatokat.

Nézzük a határinformációt még így a mozaik vége előtt. Ásotthalom Királyhalomnál belépő oldalon, vagy kilépő oldalon, tehát Magyarország irányába több mint 30 perces várakozásra számíthatnak. Röszke egy horgos egy autópályánál belépő oldalon. 90 perc a minimum várakozási idő, ami a tehergépjárművek sofőreit sújtja. Tompa Kelebiánál pedig több mint fél órás várakozásra kell készülniük szintén a tehergépjárművek sofőreinek. Ez a polisz.hu adatai szerinti információ. Jó utat és kevesebb várakozást kívánok mindenkinek, aki a határátkelőkön vesztegel. Az utakon pedig vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést. Ne feledjék vasárnapig Interetno Szabadkán, de egyébként nagyon sok településen szebbnél szebb programok várják a helyieket és az odalátogatókat is. Én ezekhez is kívánok további jó vételt és kellemes rádiózást. Ne feledjék a folytatásban is hírekkel, majd 18 órától a hangjegy koktéllal várjuk a hallgatókat. Megköszöni eddigi figyelmüket és további jóvételt, kellemes rádiózást kíván még egyszer a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Napokon belül kiírhatja a köztársasági parlamenti választásokat Alekszandr Vučić. A szerb elnök mai szerémségi látogatása alkalmával ismét elmondta, október 18-án vagy 25-én tartják a voksolást. Közölte, hamarosan Újvidékre és Užicére látogat és bízik a választási győzelemben, mivel szerinte az elmúlt időszakban olyan eredmények születtek, amely nem csak a két város, hanem egész Szerbia fejlődését szolgálták. Vučić újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy politikai ellenfelei egy éven át azzal áltatták magukat, hogy valaki fél tőlük. Az elnök szerint azonban soha senki nem szolgálták. Vučić újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy politikai ellenfelei egy éven át azzal áltatták magukat, hogy valaki fél tőlük. Az elnök szerint azonban soha senki nem fél tőlük, és a választások kiírásával kapcsolatban csúcsolatban.

0: A 95-ös benziné 202 dinára emelkedett. Az előző héten a dízel 229 dinárba, míg a benzin 200 dinárba került. Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is több tucat szabadtéri tűzzel küzdenek a tűzoltók. Horvátországban, Vinkovci közelében 20 tűz keletkezett a vasútvonal mentén, ezért csütörtök délután és este a vasúti közlekedést is le kellett állítani az érintett szakaszon. Bosznia-Hercegovinában, Trebinje és Dubrovnik között, Ivanicán és Bobovista közelében is lángokkal küzdenek. Görögországban, a Filion-félsziget fekvő Koropiban pedig egy tegnap délután kiütött tüzet sikerült részben megfékezni. Az oltásban 27 tűzoltó és 9 jármű vesz részt. A lángok szárazfűvet és olajfákat is elértek. A térségben továbbra is folyamatosan dolgoznak a tüzek megfékezésén. Az elmúlt napokban több olyan sofőrt is feltartóztattak az Észak-Macedón határon, akiknek korábbról származó, ki nem fizetett közlekedési bírságuk volt. Többen közülük azt állítják, nem is tudtak arról, hogy szabálytalanságot követtek el. Észak-Macedónia az év elején vezette be, illetve kezdte intenzívebben alkalmazni a Safe City elnevezésű rendszert, amely kamerák segítségével automatikusan rögzíti a közlekedési szabálysértéseket. A Görögország felé tartó autósok számára elsősorban a gyorshajtás jelenthet problémát. Aki a szabálysértést követő 8 napon belül rendezi a büntetést, 50%-os kedvezményt kaphat. Fontos ugyanakkor, hogy a ki nem fizetett bírság miatt a szerb állampolgárokat nem tarthatják vissza Észak-Macedóniában. A következő alkalommal azonban nem léphetnek be az országba, ha addig nem rendezték a közlekedési szabálysértést.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén továbbra is 35,5 fokot mutat a hőmérő, továbbra is rendkívül meleg idő várható, sokfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
4: Rádiózzon velünk!
5: A 107,1 MHz-en.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt Szabó Hangya Terézt hallják. Mai műsorunk témája a generációs különbségek kiküszöbölési lehetőségei. A gyerekek, a kamaszok otthonról hozott viselkedési örökségéről, a felülírható szokásokról, illetve a szülők és a pedagógusok problémakezelési lehetőségeiről is beszélgetek a budapesti szakemberrel, Tibenszky Móni Liszával, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetőjével, újságíróval, kommunikációs szakemberrel, életvezetési kóccsal.
3: Minden családban, minden szülőnek más-más a személyisége, de aztán a gyerekeket ugye összeterelik először az oviban, aztán az iskolában, és ezt a személyiségi jegyeket nyilván magukkal viszik. Hogyan lehet úgy beilleszkedni a közösségbe, hogy ezek a külön-különálló személyiségjegyek ne ütközzenek a másik gyerek személyiségi vonásaival?
4: Talán az első az, hogy elfogadjuk, hogy azért, mert valaki máshogy gondolkozik, mások az erősségei, mások a gyengeségei, ettől nem kisebb, meg nagyobb, meg nem kell utánkozni, szóval nagyon jelen van a diverzitás az életünkben, hogy mindenki más tud. Ez régen is így volt, csak most ezek sokkal nagyobb szélsőségek. Vagy jobban észreveszünk, vagy hangosabbak, vagy jobban akarjuk a saját magunkét. Szóval nagyon sok motiváció van a mondatok mögött is, hogy vajon hogyan lehet együttműködni, hogy azok a mondatok, amik kiestek néha a szánkon, akár egy ilyen transzgenerációs bekötés kapcsolat. Tehát hányszor van olyan, hogy az ember így mondja a mondókáját, a saját gondolatot, egyszer csak hallja, hogy édesanyja vagy édesapja mondat esik ki a száján, pedig lehet, hogy nem is ért vele együtt, de hogy az életünk első 7 éve be az a fejlődési szakasz, amikor magunkba szívjuk gyakorlatilag tudatalatti szintre azokat a kulturális, szocializációbeli dolgokat, ami a család értékrendje. Akár csak mondhatok ilyen egyszerűt, és ezzel szerintem mindenki fog tudni azonosulni, hogy nálunk vasárnap hánykor volt ebéd délbe. Pont amikor a harangszó, mi volt, nem tudom, húsleves rántott hússal, meg krumplipürével. Van, akinél ez más. Van, amikor az a szokásunk és a rutinunk, hogy a nagymamát ekkor látogatjuk meg, a szülinapokat így ünnepeljük, úgy ünnepeljük. Nagyon sok szokásunk van, akár rítusok, és ezek nagyon fontosak is, hogy megtartják az embert, egyfajta biztonságot adnak. De a mai modern ember életében, a 21. században nagyon elmosódtak ezek a határok. Tulajdonképpen minden oké. Innen indulunk, és valójában meg semmi sem oké. Úgyhogy nem találjuk meg azt az értékrendet, azt az alaprendszert és működést, amiben mindenkinek szüksége lenne ahhoz, hogy legyen egy stabilitása, és ez érvényes a gyerekekre, érvényes a szülőkre, és talán azt kell, hogy érvényes a tanárokra is, mert annyira gyorsan pulzáló változó világban élünk. Holott, ugye én kamaszokkal dolgozom elsősorban, a kamaszokkal suttogó módszerrel, és ugye a podcast is erről szól, mindennél jobban szükségük lenne keretekre és szabályokra, hiszen életkorilag is egyébként 10-12 éves kortól van az, hogy a szülő orientáció, a szülő mint referencia személy már nem fogja megmondani, a kortársakhoz kapcsolódik, keresi önmagát, ugye teljes mértékben szétesik a hormonrendszere. Vekerdi Talár úr mondta mindig azt, hogy ki kéne tenni az átalakítás miatt zárva táblát rájuk, mert teljesen használhatatlanok néhány évig. És az egyébként nem igaz, hogy használhatatlanok, de bizonytalanok, és az egész énképük, önértékelésük, rájuk visszazúduló információ áradatból van, hogy ezek a kortársak, vagy a digitális tér, és akkor ugye itt egy nagyot nyitunk, ez nagyon-nagyon más. Ez sokkal több inger éri őket, sokkal vegyesebb információk, de minket is. Tehát ez nem csak a kamaszokról szól, hanem mikor vagyok jó szülő? Mikor vagyok jó tanár? Ha megfelelek neki, meg neki, meg neki, meg mit gondol a falu népe? Jó? Tehát, hogy egy csomó ilyen mondatot tudok hozni. És én ezért nagyon a coachingban, az önismeretben hiszek, hogy az ember egy picit ezt a nagyon gyorsan pörgő világot, ha lelassítja. A nyár egyébként erre nagyon klassz, és nagyon-nagyon nagyokat tudnak fejlődni a srácok is. Hogy észrevesszük, hogy milyen évszak van, hogy mi történik körülöttünk, hogy nem tudom. Most, amiről beszélgettünk, 2 nap alatt beérik a kovászos uborka, mert annyira meleg van, és süt a nap, és nem tudom. Szóval sok-sok változás van, és szerintem talán itt van a hangsúly, majd tudatosítsuk, hogy jó-e az nekünk, ahogy működik a családunk. Jó-e az, hogy mindenki külön eszik, és közben a telefonját pörgeti, és akkor hol hideget, hol meleget, hol reggel, hol este, vagy netán tudjuk azt mondani, hogy gyerekek, egy héten egyszer legalább üljünk már le, és beszélgessünk, és akkor legyünk offline például. Szóval azt gondolom, hogy az embernek a saját origóját nagyon nehéz megtalálni, mert borzasztó széles a kínálat ruhában, cipőben, öltözetben, karrierben, milyen csillogó cipőben jársz, milyen kocsid van, milyen órád, és megmondom, ki vagy. Szóval nagyon-nagyon hangos a látszat, nagyon harsány, nyilván nagyon sok filterezett dolgot látunk az online térben, ami nagyon sok borzasztó messze van a valóságtól. Tehát, hogy nagyon sok gyereknek azért nincsen önbecsülése, mert érzi azt, hogy soha az életében nem fog oda eljutni, de látja. Tehát eddig, meg nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt hány emberrel találkozott egy ember egy kisvárosban, kb. 1500-zal egész emberöltő alatt. Most meg egy óra alatt egy TikTok fogyasztó olyan 600 kis videót néz meg.
3: Erre olyan nagyon nem tud kihatni se a szülő, se a pedagógus, se a gyerek maga, mert egyszerűen oda tolják az orra elé a barátai, ha senki más, de mégis kellene ebből valamiféle kiút, el kellene jutni egy pozitívumra, mert ez legalábbis mi idősebbek úgy érezzük, hogy ez nagyon negatívan hat az egész életükre, és majdan az ő nevelésükre is, akik most kamaszok, egyszer apák és anyák lesznek.
4: Abszolút. Hát ez a túlgyorsult élet. Itt most Csányi Vilmos fogalmaz így, hogy a túlárasztás műfaja, vagy képzete, ő hozta be ezt a fogalmat. Túl kínálat van mindenből. Minden. Nem két dologból választunk, hogy eszünk-e rakott krumplit, vagy sem, hanem 10 millióból. A gyerek mit csinál, nem tudom, és ebben a szülő is, én azt gondolom, hogy felelős, ha már felelős szül a kiskolája, hogy nem 10 dologból kéne választani, a Netflixből, a TikTokból, a YouTube-ból, a tévéadásból, a nem tudom miből, hanem 2 dologból. És akkor azt megszűrni, tehát valamennyire olyan kereteket és szabályokat hozni, hogy mi fér bele. Egy szülő, amikor kis gyermeknevelőkkel beszélgetett, bölcsödébe megy, vagy óvodába megy, akkor miért kerül elő a telefon, amíg öltözteti azt a gyereket? És ez egy döntés. Ez egy döntés, hogy mik azok az idősávok. Én nem akarok zéró toleranciát hirdetni, tudom, hogy nehéz. Van, akik egyedül nevelik a gyereket, csak meg kell annak a borsó főzelének főnie. Értek mindent. De az, hogy egy magyarországi kutatás alapján azt kell, hogy mondjam, hogy az óvodáskorú gyerekeknek a 2/3 rendszeres eszközhasználó, ezt nem értem, hogy miért kell. Mert hogy nem is tudja felfogni. Tehát fizikailag, biológiailag, egy kis gyermek figyelme nem arra van felkészítve, hogy villogjon és csattogjon és csittegjen, ha még bogyó és babóca, akkor se. Tehát az, hogy együtt nézni filmeket, meg beszélgetni, meg játszani, szóval én tudom, hogy nehéz, mert a szülőknek is nagyon sok dolga van. De hogy valahogy azért csak meg kéne találnunk a saját családunknak a boldogság receptjébe azokat a pontokat, amiért teszünk. Tehát nem felnevelődik egy gyerek, hanem felneveljük. Vállalt 2 szülő egy gyereket, jó esetben ők együtt vannak, van egy család, hanem is több generáció együtt. Szóval, hogy elsősorban én azt gondolom, hogy a szülő és a család feladata a gyereknevelés. Ebben pedig partnerként együtt kell működni, a kisgyermeknevelővel, az óvodapedagógussal, a tanárral, de hogy nem a tanár, vagy nem a tanító feladata az, hogy nem tudom, megtanítsa feltétlenül cipőt kötni, vagy illedelmesen köszönni, vagy szóval van egy csomó olyan alapérték, amit otthonról hozunk, amiről beszéltünk, ez a transzgenerációs, ez, és azon lehet vitatkozni, hogy ez jó, vagy nem jó. Hogy annó ugye magázták egymást, a férj, feleség, az volt a tiszteletjele. Most már nyilván nem ez a tiszteletjele, és nagyon megváltozott ez a fajta attitűd is, és én azt gondolom, hogy a gyerekek és a tanárok, tanítók viszonya is, én a partneri működésben hiszek. Akkor is, hogyha ezért bárki megkövez, mert hogy nem, az már az a mondat, hogy a tisztelet nekem jár, ez már nem a kornak jár, az a tudásnak jár, nyilván tiszteljük az időseket, ez nem kérdés, de hogy amikor mindenki hozzáfér mindenféle tartalomhoz, akkor meg kell tanulni egymástól tanulni, egymással együtt felfedezni, mert hát hányszor van olyan, hogy egy alsós gyerek másodpercek alatt kapcsol be bármilyen elektromos cuccot, vagy ér el bármit, miért ne vonjuk be? És akkor itt visszacsatolok az első kérdésedhez, a diverzitáshoz, hogy mindenkinek más képessége, készsége van. Ha van egy célunk, van egy csapat, akkor az lenne fontos, hogy együtt tudjunk működni. Nem az, hogy kiutáljuk, mert szőke, mert duci, mert nagy, mert kicsi, mert okosabb, mert hangosabb, hanem akkor állítsuk azokat a skilleket a sorrendbe, rakjuk össze, ki miben jó, és olyan feladatokat delegáljunk. Egy kutatás szerint Amerikában 30 ember tud együttműködni csapatmunkában, magyarországi adatok szerint ez 2 vagy 3. Jó, tehát ezek a számok szerintem üzennek, és nem gondolom, hogy Amerika a csoda hazája, nem erről beszélek, hanem arról, hogy ott ez a másfajta működés, máshogy néz ki, máshogy beszél, más kultúrában, ez oké. Tehát, hogy ott van egy ilyen elfogadás, és egymás megértése onnan kezdődik, hogy a saját mozimat egy kicsit lekapcsolom. Ugyanakkor meg megvannak a saját kereteim, az én családomnak a működési paraméterei, az, hogy hogyan, nem tudom, szeretünk sportolni, hogy a mozgás mit hoz. Ugye beszéltünk itt is nagyon sokat tanári kiégésről, szülők is ki vannak égve, a kamaszok is ki vannak égve. Tehát ezt kell mondjam neked, hogy a WHO már a gyerekkor és kamaszkori kiégést, mint mentális betegséget bevezette. Hát, atya úristen, tehát hogy értjük, hogy mi pörgetjük fel a kölyköknek ezt az egészet.
3: És akkor legyünk őszinték, rossz szokásokat visznek otthonról a suliba, vagy éppen az óvodába, illetve a pedagógustól várják el, hogy majd ezeket kikorrigálják. Van-e rá lehetőség, hogy a rossz szokásokon a közösség érdekében, meg a gyerek saját érdekében is, akár a pedagógus, akár a nagyszülő egy kicsit faragjon, vagy finomítson? Van-e rá lehetőség itt a 21. században? Mennyire tudja ezt a gyerekkel elfogadtatni?
4: Az, hogy a gyerekkel mennyire tudja elfogadtatni, az nyilván egy folyamat. Ők azért mintakövetéssel vannak. Tehát, hogyha valaki nem önazonos, de teljesen más, bort iszik és vizet prédikál, fordítva, hogy ezt ismerjük, ezt a mondást. Ha nem önazonos, azt azonnal kiszúrják. Ha egy tanár nincsen érzelmileg feltöltve, nincsen kompetenciája, azonnal leveszik. Olyan rezgéseket tudnak detektálni, ami hihetetlen. Az első lépés az a tudatosítás, hogy ránéz az ember arra, hogy most én hogy vagyok saját magammal, hogy tényleg azon az úton vagyok, az szerint az értékrend szerint élek, és akkor nyilván ennek nagyon sok szegmense van, hogy most ez nem csak az anyagi, hanem az értékrend szerinti, a családi kapcsolataim, a baráti kapcsolataim, tudok-e úgy kapcsolódni, van-e olyan hely, ahol csak ventiláljak, hát hány esetben visszagondolunk a fonóra, az emberek elmentek, csak beszéltek, járt a kezük, járt a szájuk, aztán jól voltak, nem kellett pszichológus, semmi. Na, gyakorlatilag kidumálták egymást. Volt tér, hely, figyelem. Ez a tér, hely, figyelem, ez nagyon hiányzik. Amikor én tréningben vagyok, akár kamaszokkal, akár egyéni ülésben, akár felnőttekkel, abszolút azt érzem, hogy a 21. században az önismeret mellett a legnagyobb hiány az a figyelem. És ha lehet, akkor ez az offline, tehát, hogy amikor az ember nem csak a szavakat hallja, és nem csak egy ilyen távoli, egy ilyen, hogy is mondjam, idealizált szájbertér, hogy ott minden két kattintásra én olyan fiatal leszek, és olyan tökéletes, és annyira gyönyörű, és mindent is magam mögé tudok tenni, tehát akkor én már multimilliómos leszek Dubajban, nem tudom hány autóval. Szóval nem ez a talmi és áll, hanem hogy tényleg odafigyelni a másikra, a feltett kérdésekre meghallgatni a választ, azt is megtartani, hogy a gyerekeknél hát hány határfeszegetés van. Van, aki impulzívabb, van, aki szabálykövetőbb, de hogy az a jó egyébként, ha ő megéli a kamasságát, hogyha ott vannak a keretek és a határok, és igen, feszegetni fogja, igen, át fogja hágni, csak ott tudja megtanulni azt, hogy ok-okozati összefüggés. Ha a szülő nem tartja a kereteket, nem lesznek keretek. Később sokkal nagyobb baja lesz ebből a gyereknek. Nem az a kérdés, hogy most nem tudom, hány játékot vettem neki, vagy mivel árasztom el, hanem hogy később nem fogja tudni megtenni, nem lesz elégedett az életével. Nem lesz annyi mennyiségű, nem tudom, autóruha, ékszer, ami elég lenne az ő boldogságához. Tehát ami adott esetben egy engedékenység, egy úgynevezett laissez-faire nevelés, amit így bedobom a gyeplőt, és hát majd megtanulja azt, hogyha ráül a rezsóra, akkor megégeti a seggét, már bocsánat, de ne ültessük már ezt, hogy így próbáljunk már meg olyan kereteket húzni, akár a digitális térrel kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy ezt teljesen le lehet kapcsolni, nem is kell teljesen. De mondjuk együtt nézni egy, nem tudom, egy természetfilmet, és utána keresni, hogy vajon, na most csak mondok valamit, nem tudom, a szalamandra hol él, az mennyire van, és akkor olyan fantasztikus dolgokat lehet az internet segítségével fel. Tehát ez nem csak a lövöldözést, a véres játékokat, és persze, hogy a gyerek magától azt keresi, hát az az impulzív, de azért senkit nem szeretnék állítani, szóval ez addiktív, ez függőséget okoz. Gyakorlatilag a videójátékok, az online, a social média, az ugyanazt a boldogsághormon termel, mint bármilyen sport. Adrenalint, oxitocint, egy csomó olyan dolgot, ami pörget, szüksége lesz rá a szervezetének, biológiailag tesszük függővé. Hát valamivel be kéne helyettesíteni, és az melós. És itt a kérdés az, hogy kinek a dolga, mert igen, az iskolába bemegy a gyerek, nem tudom, 8-tól 2-ig, vagy 8-tól 4-ig, ott jó esetben azért tudják tanítani, formálni, Na de hát utána még ott van egy 8-10-12 óra. Meg a vakáció. Annyira szétestek a srácok most a vakációban. Jöttek hozzám is a tizenévesek is, hogy hát Liza, napi 12-14 óra a képernyőidőnk. És bevallják, hát tudják, hát érzik, hogy nincs kompetenciájuk a saját idejük és határa. Hogy lehet ezt, és akkor a szokásokra egy picit visszatérőt keresztül mindig csak egyet lehet változtatni. És ugye, mivel addiktív, ezért lassan lehet lejönni erről. Ha eddig, nem tudom, 10-12 órát nyomkodt a telefonját, akkor nézze meg, hogy mondjuk a esti rutinjában mondjuk egy kutyasétáltatás, vagy azt mondom, hogy jó, akkor este 7, az a vacsora idő, nem tudom, onnantól kezdve nem veszem a kezembe a telefon, de még a szobámban se viszem be. Szóval a rutinok kialakítása, egy rutin, akkor válik szokása, vagy akkor válik rutiná, hogyha 21-szer ismételjük, ezt mondja a kutatás. Hát azért azt akkor ott be kell égetni a retinánkba.
3: Az biztos, de hogy a szülő ezt megköveteli a gyerekétől, és ugyanazt csinálja, amit a gyerek egyébként csinálna, mert ő már felnőtt, az mennyire hat ki a családi életre, meg hát saját magára is. Mennyire tudja ezt a fölfokozott életmódot úgy kezelni, hogy ne legyen non-stop stresszes állapotú, és hogy legyen ideje, idege, türelme, következetesen bánni a gyerekkel, illetve elbeszélgetni, vagy elmenni, kutyát sétáltatni akár együtt.
4: Boldog gyerekeket boldog szülők tudnak nevelni. Ezt mondta Vekerdi tanárul, ebből tudok kiindulni, hogyha egy ember nincsen jóba önmagával. Ha neki nincsen meg a stresszkezelése, a megfelelő válasza, vagy helytelen válasza van, mert hogy nyilván pörgetni az okos eszközt az könnyű, és egy ideig így el is terel. Még azt is mondom, hogy örömöt is okozhat. Szóval ez megint egy ilyen álságos. Én nagyon hiszek a sportban, nagyon hiszek a művészetben, és nagyon hiszek az emberi kapcsolatokban. Tehát, hogy valami felé elmozdulni, abban megtalálni a szépséget. Az nem fog működni, hogy azt mondjuk, ó, én csak munkára használom. Hogy nincsen eleje meg vége a munkaidőnek, mert a laptop kinyílik, a okos eszköz kinyílik, csak úgy megyek el lefeküdni, hogy jó, hát ott egy fél órát pörgetem, vagy egy órát a telefont, ráadásul még az agy azt is köti, hogy hol használom egy téren belül. A legújabb neurológiai kutatások azt mutatják, hogyha a hálószobában ott van ez az impulzivitás, akkor ezt mindig megszokja az agy, és ott igényli. Egy biológiai szükséglet lesz. Tehát nem csak egy mentális szükséglet, egy biológiai szükséglet lesz. Tehát, hogy muszáj ilyen no-go-zónákat, vagy egy ilyen detox állapotot hozni. Én nagyon vicces, hogy pont mondtam valakinek, hogy én nagyon szeretek Szabadkára jönni, iszonyatosan szeretem ezt a kapcsolódást, és szeretetet, az egésznek az atmoszféráját, de én mindig úgy érzem magam, mint a hétfői adás szünetnél, tehát itt én nem tudok netezni. Tehát, hogy valójában ez egy ilyen digitális detox, mert hogy azért nagyon nehéz az elérés, de hogy ezt is meg lehet szokni, tehát akkor priorizálsz, eldöntöd, hogyha fél órára vagy egy órára elcsípted valahol, nem? És akkor mi a legfontosabb? És ez is fontos az ember életében, és ez egy ilyen gyakorlati megélés, hogy hát akkor átsorolom az egész dolgot, most akkor mi a legfontosabb? A legfontosabbat megcsinálom, fontos, sürgős, a többi majd várhat. Mi fog történni? Na, mi fog történni, ha ma nem nézem meg azokat a híreket? Szóval, hogy olyan érdekes, hogy az ember így át tudja rendezni. Nem egy és nem két kliensem, barátom, szülőnek javasoltam, hogy fie, csinálj egy digitális detox hetet. Tényleg. És így az elején tikkelnek, így ránganak, és minden bajuk van, és vannak ezek a fantomrezgések, ha már valaki itt tart, azért oda egy felkiáltó jelet tennék, hogy amikor úgy kapkodunk a zsebünkhöz, hogy mintha rezegne, ez a fantomrezgés, na ez a függőség első jele, úgyhogy ha netán valakinek ilyen van, egy kicsit lépjen hátrébb. Szóval, hogy egy digitális detoxot érdemes tartani, hogy mit hoz, hogy sokkal jobban észrevesszük egymást, az időjárást, a virágokat, a színeket, az illatokat, tehát túltoljuk, túlárasztjuk a figyelmünket, a szenzorunkat mindennel, pedig ez senki nem kérdez, ez evolúció sehol sincsen. És nem démonizálni szeretném sem a mesterséges intelligenciát, sem az online teret, újságíróként, riporterként, kommunikációs szakemberként, nagyon sokat dolgozom vele. De, hogyha a Louvre-be lehet sétálni háromdimenzióban, vagy így egy szabaduló szobán keresztül, az nagyon menő, de azt, hogy állandóan a nem tudom, gyilkosos, lövöldözős, véres és cukimacskás kis videókat nézni, hát szerintem csak egy ilyen szemét, egy trash tartalom, amivel megtömjük a fejünket.
3: Szeretnék kérni egy tanácsot a szülők és a pedagógusok nevében is. Hogyan lehet a gyerekkel elkezdeni egy ilyen detoxikáló munkát, és ez általában meddig tart? Tehát van-e egy pozitív végeredménye mindannak, hogy a szülő erőt, időt, ideget nem sajnálva, stresszt levetve próbálja a gyereket, a kamaszt visszatéríteni a valós életbe abból az imaginárjusból, amit ezek a kütyük okoznak.
4: Én azt gondolom, hogy abszolút van értelme, nem mondom, hogy könnyű meló, minél később kezdünk bele, annál nehezebb. Tehát, hogyha lehetne, akkor nyilván én azt mondanám, hogy 8-10 éves kora előtt ne legyen okos eszköze a gyereknek egyáltalán. Tehát a lepattanó a nagyitól se, meg a anyu már újat vett se, hanem oké, de ha van, akkor legalább közösen nézzünk rajta dolgokat. Tehát ne az izoláltan elvonulok, és majd valamit nyomkodok.
3: És kell beszélni a gyerekkel, hogy mit néztünk.
4: Én azt gondolom, hogyha közösen nézzük, akkor utána lehet erről egyébként tisztorizni, tehát akkor van egy közös nyelv, hogy mit láttunk, és akkor az oké. Ha külön-külön, mert nagyon sokszor ez van, hogy mert nem tudom elérni, mert hazajött az iskolából, vagy hol van, vagy nem tudom. Na, szóval, hogy azért olyan nagyon nagy dolog nem fog történni az iskolában, mert ha igen, akkor szólni fog a tanító. Tehát nem biztos, hogy a gyereket kell elérni, ebben nekünk kell egy kicsit rugalmasnak lenni. És ahogy egyre nagyobb, nyilván a közösségi média, a saját kortársai már piszkálni fogják, már ez elő fog jönni. Tehát ez a 12-14 éves kor körül, ott már azt gondolom, hogy nem lehet megúszni. Ez a 12, ez egy ilyen, általában ott kezdődik ugye ez a, még szokták kérdezni, mikor tud kamasz a kamasz, hát mit tudom, van olyan kamasz, aki 8 évesen olyan szemtelen, mint a 16 lenne, nincs ezzel baj, mert ez a habitusa. Szóval, hogy akkor, és a biztonságos keretek között, tehát van szülői felügyelet, lehet tiltani oldalakat, van időkorlát, van egy csomó minden, amit meg kell beszélni, mik a személyes adatok. Van egy úgynevezett bugyi szabály, ezt én nagyon szeretem mondani, mert teljesen egyértelmű, meg nagyi szabály, mind a kettő fegyvernek ígérgőtől jön. A bugyi szabály az nyilván az, hogy semmi olyat nem utas meg, amit ugye a bugyidnál megmutatná, de ezt óviba is szokták mondani a gyerekeknek, tehát azért az intim képek küldözgetése, stb., és akkor ott a ragadozók azért bejöhetnek a képbe. Szóval az ott egy veszélyes rész. A másik a nagyi szabály, amit egyébként én még a felnőtteknek is szoktam mondani, hogy olyat posztoljál csak, amit a nagyinak megmutatnál. És akkor van ebben egy jó érzés, egy humor. És lehet hibázni, lehet túllépni, lehet, mindent lehet, csak beszéljünk róla. Szóval, hogy azért ez a nevelés, ez egy folyamatos jelenlét. Magunkat is újraírhatjuk, itt jön a tanév, a következő időszak. Mindig ez a belépés egy új tanévbe egy kiváló alkalom arra, hogy újra húzzuk a szabályokat, újra húzzuk a rutinokat. Együtt, minél nagyobb egy gyerek, annál inkább együtt alkossunk szabályokat, és együtt alkossuk meg a következményeket. Tehát nem csak a szabályt, mert akkor oké, és hát, tudod, akkor mi van, hát, léci, meg majd elszámolok háromig, és mi lesz, hát én sem tudom, mi lesz. Tehát, hogyha nincsen ez meg, akkor az egész mehet a lecsóba. De szerintem szépen föl lehet építeni, és igen, azt is, hogy legyen egy olyan pszichológiai biztonság, hogy ő kérhessen segítséget. Tehát ha netán valamilyen netes bántalmazás áldozata, vagy az offline-ba akár. Tehát, hogy legyen egy olyan bizalmi a viszony a szülővel, és jó esetben a tanárral és a közösséggel, hogy ő azt mondhatja, hogy féltek, én ez vagyok, én próbálom a lehető legjobbat, de hogy akkor annak legyen egy elfogadása, és legyen egy kerete is. Úgyhogy én oda fordulnék csak vissza, hogy elég jó szülő vagyok-e? Elég jó tanár vagyok-e, úgy helyemen vagyok-e, azt képviselem-e, amit, és akkor az embernek megvan a saját válasza, aztán nyilván van egy csomó külső keret, ami elvárás munkában, stb. De én ezt tanítom a kamaszoknak is, akár sportoló, nem sportoló, hogy mivel lennél elégedett? Tehát mi az oké, hogy miben szeretnél változtatni? Tehát most így tartunk. Mi a következő cél? Ha nincs cél, nincs mire fókuszálni. Akkor úgy olyan placs az egész, ilyen amőba jellege, valami történik, úgy el vagyunk, és van ilyen időszak a kamaszok életében, vagy olyan motiválatlanok, elegük van, nincsen céljuk, ez tök oké, tehát ez megint csak a hormona és változás, meg a fejlődés, de ez nem egy állandó jelenség. És itt is megint az van, hogy mit látok otthon? Hogy a szülő is csak hát, ugye el van, túlél hétfőtől péntekig, vagy na jó, hát most azt tervezem, hogy ide megyünk utazni. Annyi mindenbe be lehet vonni a gyerekeket, szóval együtt lélegezni, pózálni, összekacsintani, kereteket tenni, és akkor ér hibázni.
2: A mérleget hallották. Műsorunk vendége volt Tibenszky Moni Lisza, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője, újságíró, kommunikációs szakember, életvezetési coach, akivel a generációs különbségekről beszélgettem. A műszaki munkatárs Móra Tibor nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra!
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STCable.tv.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk!
1: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
1: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumá.
1: Tudják, Kis János, nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
5: Rádiódiszkó. Oké.
1: Ajánlót hallottak.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika. Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: Nálunk a rizsák sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
5: A legendák nálunk szólnak.
6: A 107,1 MHz-en.
5: Mert ami jó,
3: az jó.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
1: A legendák náluk szólnak.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zsuzsanna. Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadkán a Majsai út, valamint a Jován Mikity és a Jován Cvijity utca kereszteződésénél. Az itt épülő körforgalom kivitelezése a második szakaszba lép, ezért hétfőtől teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt. Olvasható Szabadka város közigazgatási hivatalának kommunális ügyi, energetikai és közlekedési titkárságának közleményében. Több utcában is változik a forgalmi rend. A forgalom korlátozással járó munkálatok augusztus 24-én kezdődnek, és várhatóan november 7-éig tartanak. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt számoljanak a tereléssel, és lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Ismét emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában. 15 órától a benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágul. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Idén is autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. A közlekedés 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Idén is autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. A közlekedés biztonsági pályázat keretében ezúttal 80

0: Tájékoztatást kaptak. Az eseményen Szatmári Adrián Topolya polgármestere elmondta, folyamatosak a beruházások, amelyek a közlekedés biztonság előrehaladását szolgálják. Idén például 10 fekvő rendőrt helyeztek ki az iskola zónák területén, valamint az önkormányzat térségében 10 sebességmérő is aktívan működik. A Cimbali Band koncertjével indult a 25. Interetno Fesztivál tegnap esti programsorozata. A Magyar Világzenei Együttes ezúttal is különleges és friss produkcióval várta a közönséget. A Népkör Magyar Művelődési Központ néptánc szakosztályának 80 éves fennállása alkalmából a szervezők Táncba szőtt évek címmel egész estés tematikus táncszínházi produkcióval készültek. Ma a világ táncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című táncelőadásával kezdődik.
1: Sport.
0: A Crvena Zvezda hazai pályán 3-0-ra legyőzte a cseh Viktória Plzent az Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így megnyugtató előnnyel várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót. A belgrádi Partizán csapata is játszott tegnap, számukra csalódást hozott a madridi este. A fekete-fehérek 3-1-re kikaptak, a Getafe vendégeként a Konferencia Liga rájátszásának első mérkőzésén. A Zvezda tehát kedvező helyzetből várja a visszavágót, míg a Partizánnak 2 gólos hátrányt kell ledolgoznia. Mindkét belgrádi csapat augusztus 27-én játssza a párharc második mérkőzését.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 36 fokot mutat a hőmérő. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekedhet a gomoly felhő. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 22 fok körül alakul, majd napközben 32 fok köré melegszik a levegő hőmérséklete.
2: Csak a legfrissebbek.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
1: A legendák náluk szólnak.
2: SMR.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólást szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
3: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
3: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
2: Operimester?
1: A múlt dallamai?
0: A jelen hírei?
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
5: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Híradó.
7: Szent István királyra és az államalapításra emlékeztek Horgoson is. Október 18-án vagy 25-én lesznek a parlamenti választások Szerbiában. Péntek van, változik az üzemanyagára. Hétfőtől lezárják a Majsai hidat, november 7-ig megváltozik a forgalmi rend. Kezdetét vette a 25. Interetno Fesztivál tegnap Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Szent István királyra és az államalapításra emlékezett a vajdasági magyar közösség tegnap. Több településen tartottak rendezvényeket, köztük Horgoson is. Az augusztus 20-ai ünnep a település magyar közössége számára nem csak történelmi megemlékezés, hanem a hagyományok és az összetartozás kifejezése is. Dudás Dániel járt a helyszínen.
8: A horgosi ünnepség ezúttal is a Havas Boldogasszony templomban kezdődött. A hívek közösen vonultak be, az új búzából készült kenyeret pedig gyerekek vitték a Szent Misére. Fekete Zsanett.
9: Az itteni közösségnek és a családomnak is fontos ez a nap, tehát évek óta ünnepeljük ezt, részt veszünk a Szent Misén, és utána a központban lévő szobornál pedig a megemlékezésen.
8: A kenyér nem csak az ünnep egyik jelképe volt, hanem ezúttal a horgosi közösség összetartozását is kifejezte. Az idei évtől ugyanis új hagyományt kezdeményeztek. A kenyeret ezentúl minden évben más helyi lakos készíti el, így az ünnephez évről évre egy-egy horgosi család is személyesen hozzáteheti a maga részét. Verebélyi Árpád. Horgosi plébános.
10: Valahol a kenyérnek a szimbolikája kifejezi azt a fajta életet, hogy miből tud kisülni, miből tud kiépülni, nőni, az, ami igazán értéket ad, ami a megmaradás szolgálja.
8: A Szent Misét követ,
10: hogy miből tud kisülni, miből tud ki épülni, nőni, az, ami igazán értéket ad, ami a megmaradás szolgálja.
8: A Szent Misét követően a horgosiak átvonultak a település központjában álló

0: A nyitóest fénypontja a Táncba szőtt évek című egész estés produkció volt, amellyel nem csak a fesztivál negyed évszázados fennállását ünnepelték, hanem a Népkör Néptánc szakosztályának 80 éves jubileumát is. 5 évvel ezelőtt Brestyánszky Bérozi dramaturg az akkori jubileum alkalmából már készített egy táncházi dramaturgiát, és idén ismét őt kérték fel közreműködőnek.
1: Idén, miután a Népkör Néptánc szakosztálya 80 éves jubileumát ünnepelte, annak tapasztalatai alapján kerestek meg, hogy ha esetleg valamilyen más formában, de szintén egy valamiféle történelmi áttekintést tudnánk adni a kezdetektől a mai napig.
0: Az ötnapos augusztus 24-éig tartó nemzetközi népművészeti esemény jellegzetessége, hogy a délalföldi és a Kárpát-medencei magyar kultúrát hozza közös színpadra a világ legkülönbözőbb pontjairól érkező egzotikus népek tradícióival. Idén kicsit más programstruktúrát állítottak össze a szervezők. Bodrogi Hajnalka, a Népkör MMK ügyvezető igazgatója.
2: Mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy picit újítani, egy picit, hogy más legyen. Egyes táncpanorámákat inkább egy kicsit táncszínháziassá alakítottunk. Tegyük fel, mint a záró ceremónia, egy mesejátékba szőttük bele a vendégtánc együttesek produkcióit.
0: Pénteken a világtáncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című tánc előadásával kezdődik.
3: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 4 nagyobb tűz oltása van jelenleg folyamatban Szerbiában. Részlegesen feltárták az egykori Szent István templom maradványait Zentán. Jönnek a részletek. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek a kiterjedt erdő és bozott tüzekkel, a szárazság és az erős szél pedig tovább nehezíti a védekezést. A helyzet a Balkán több országában is súlyos, Szerbiában pedig már egy orosz Iljusin tűzoltó repülőgép is segíti a lángok megfékezését. Balázs Zita és Fackovics Melissa riportja.
4: A legsúlyosabb helyzet még mindig a Deliblati homokpusztán van, ahol egész éjszaka folyt az oltás. A lángok Susara és Kajtaszovó környékén is megközelítették a településeket, de a tűzoltóknak sikerült megvéteniük a lakott területeket. Az oltást az ország több részéről érkezett profi és önkéntes tűzoltók mellett mostantól egy orosz Iljusin repülőgép is segíti. Petar Vojinović, szerb repülési újságíró. Ez mindenképpen üdvözlendő segítség, nem egy varázsmegoldás, amely most gyorsan eloltja ezt a hatalmas, különleges tüzet. Éppen ma reggel számoltunk be arról, hogy tegnap összesen 5 légijármű vett részt a munkában, valamint a helikopteres egység a maga 4 helikopterével. Ezek tehát nagyon jelentős különbségek a kapacitás és a vízszállítás tekintetében. Ez az Iljusin például több mint 40 tonna vizet képes szállítani. Béletszrökve térségben rendkívüli helyzetet hirdettek. Kladovó környékén sikerült eloltani a tüzet, ott több mint 1000 hektár erdő és alacsony növényzet égett le. A Máglicsnál keletkezett tüzet időközben lokalizálták, a lángok nem érték el a közeli erdőket és lakott területeket. A Stolovi-hegységben, valamint Bojnik közelében azonban továbbra is dolgoznak a tűzoltók. A szakemberek szerint a magas hőmérséklet és az erősödő szél miatt továbbra is rendkívül magas a tüzek kialakulásának veszélye. Lucián Augustin, a Vajdaság erdői közvállalat munkatársa. Minden nap reggel 7-től este 7-ig dolgozunk váltott műszakokban, tehát 12 órás nappal és 12 órás éjszakai műszakban. A Vajdaság erdői közvállalat teljes területéről és valamennyi erdőgazdaságából bevontuk a munkatársainkat. Naponta 70-80, akár 100 ember a járművekkel és munkagépekkel együtt, amelyeket mi koordinálunk, készen áll a bevetésre. Az ilyen tüzeket próbáljuk lassítani, de az erős szél miatt a tűz eddig sok helyen átugrott az általunk kialakított védősávokat, amelyek helyenként több mint 100 méter szélesek. Szerbia mellett a Balkán félsziget több országában is tüzek pusztítanak. Horvátországban Vinkovci közelében 20 tűz keletkezett a vasútvonal mentén, ezért csütörtök délután és este a vasúti közlekedést is le kellett állítani az érintett szakaszon. Bosznia-Hercegovinában Trebinye és Dubrovnik között is lángokkal küzdenek. Délen sem jobb a helyzet.

0: Görögországban a Pilion félszigeten egy tegnap délután kiütött tüzet sikerült részben megfékezni. Az oltásban 27 tűzoltó és 9 jármű vesz részt. A lángok száraz füvet és olajfákat is elértek.
1: Lokalizálták a tüzet a Froskagóra Nemzeti Park területén is, csak nem 20 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók és a Nemzeti Park munkatársai, miután csütörtökön tűzütött ki Grugrevci falu felett, majd a lángok a Froskagórára is átterjedtek. A tűz kezdetben tarlót és bozótost érintett, később azonban az erdős területet is elérte. Az éjszaka folyamán ügyeletet szerveztek, reggel pedig valamivel 6 óra előtt újra megkezdték az oltást, és mintegy másfél óra alatt teljesen lokalizálták a tüzet. A Nemzeti Park munkatársai továbbra is a helyszínen maradnak, és folyamatosan figyelik a területet, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellángolását. Az első információk szerint a tüzet emberi mulasztás okozhatta. Idén is autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. A közlekedésbiztonsági pályázat keretében ezúttal 87 gyerekülést adtak át a sikeresen pályázó családoknak. A támogatás célja, hogy biztonságosabbá tegyék a gyerekek utazását, ugyanakkor a családok anyagi terheit is igyekszik enyhíteni. Az átadón a szülők a gyerekülések megfelelő használatáról és biztonságos rögzítéséről is tájékoztatást kaptak. Az eseményen Szatmári Adrián Topolya polgármestere elmondta, folyamatosak a beruházások, amelyek a közlekedés biztonság előrehaladását szolgálják. Idén például 10 fekvőrendőrt helyeztek ki az iskolazónák területén, valamint az önkormányzat térségében 10 sebességmérő is aktívan működik. A közlekedés biztonsági intézkedéseket a jövőben is folytatják, mondta a polgármester. Zenta főtere az évszázadok során számtalan átalakuláson ment keresztül, templomok, mecset és vallási emlékek sora épült, és tűnt el a történelem viharaiban. Egy most záruló UNESCO projekt keretében a szakemberek részlegesen feltárták az egykori Szent István templom maradványait, az eredményeket pedig egy látványos kiállításon mutatták be Szent István napján, a zentai kis zsinagógában. Horváth Kátai Orchidea és Rafek Violetta riportja.
2: Másfél évvel ezelőtt vágott bele a nagyszabású projektbe Zenta község idegenforgalmi szervezete. A program keretében a régészek és a kulturális intézmények összefogásával tárták fel a városháza előtt állt egykori Szent István templom maradványait. Szent István napján a feltárások eredményeit bemutató kiállítás nyílt meg, amely Ráskó Ramadánszki régész munkáját dicséri. A tablók a főtér gazdag történetét, a szakralitás és a világiasodás váltakozó korszakait, valamint a legjelentősebb leleteket tárják a nagy közönség elé. Ráskó Ramadánszki, az Óbecsei Városi Múzeum régész kurátora. A kiállítás címe a múlt éghetetlen üzenetei. És ez nem ok nélkül van így, hiszen Zenta főterén az elmúlt néhány évszázadban valamilyen módon több mint 10 különböző templom vagy vallási műemlék váltotta egymást. Ezek a műemlékek különböző körülmények között jöttek létre és tűntek el, de éppen a régészet, mint tudományág az, amely segít nekünk abban, hogy értelmezzük és közelebb hozzuk ezeket az üzeneteket a mai emberhez. A régészek feladata azonban nem csak az ásatás, hanem a múlt értelmezése és annak közérthető átadása. A projekt következő lépéseként a látogatók és a helyiek számára is élményszerűvé teszik az egykori templom emlékét. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
3: Egy emlékpontot fogunk létrehozni az egykori Szent István templom helyén. Ez egy nagyon érdekes vállalkozás lesz, hiszen egy félig fizikai, félig digitális megjelenítése lesz a valamikori Szent István templomnak, úgyhogy bizonyára ez úgy a turistáknak is, akik a városba érkeznek, úgy a helyieknek is egy érdekes pontja lesz a városnak.
2: A sikeres UNESCO pályázat vezetője Zenta község idegenforgalmi szervezete volt. A határokon átnyúló és intézményközi együttműködésben partnereik az Óbecsei Városi Múzeum, ahonnan a kutatásvezető Ráskó Ramadánszki is érkezett. A Zentai Turzó Lajos Közművelődési Központ, valamint a BAUO Kulturális Fejlesztési Egyesület voltak. A közös munka gyümölcseként Zenta történeti kultúrája egy újabb értékkel és látnivalóval gazdagodott.
4: Sport.
1: A Crvena Zvezda hazai pályán 3-0-ra legyőzte a cseh Viktoria Plzent az Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így megnyugtató előnnyel várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót. A belgrádi Partizán csapata is játszott tegnap, számukra csalódást hozott a madridi este. A fekete-fehérek 3-1-re kikaptak. A Getafe vendégeként a Konferencia Liga rájátszásának első mérkőzésén. A Zvezda tehát kedvező helyzetből várja a visszavágót, míg a Partizánnak 2 gólos hátrányt kell ledolgoznia. Mindkét belgrádi csapat augusztus 27-én játssza a párharc második mérkőzését. A pontos idő 16 óra 19 perc, híradónkat hallották.
4: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 35 fokot mutat a hőmérő. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor néhol kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 22 fok körül alakul, majd napközben a csúcsérték a 32 fokot érheti el. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától ismételten érkezem friss információkkal. A viszonthallásra!
5: Időjárás.
6: Közlekedés. A mindennapok hírei
5: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
4: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádió.

She passed out on the floor.

0: és most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
5: Kedves hallgatóink, indulunk!
6: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
5: Micsoda?
6: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Gratulálom.
6: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
5: Szóval maga a fősumá.
6: Tudják, Kis János nagy buli.
5: Képzeljék el, így beszélt, hogy
7: Rádió Diszkó.
8: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Agi egy koktél. Minden pénteken 18 órától
4: Hangi egy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
4: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
2: Hangi egy koktél szerzője Tomislav Jakovjevics nevében köszönti Önöket Nagárdi Gábor.
4: A ma esti koktél egy zenei utazásra hívja Önöket. A zenés cirkáló finoman siklik át a földközi tengeren, keletről nyugatra, a görögöktől a spanyol határokig. Felejthetetlen dallamokat hozva magával ezekről a területekről. Miközben a földközi tenger zenei hullámain hajózunk, üdítő hangjegy koktélt keverünk.
2: Műsora most Olaszországba kalauzolja Önöket.
5: És a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról. Csak hogy emlékeztessem Önöket, Csepregi Éva is kérdezi, hova a tengerre? Hova a tengerre? Hát induljunk a célpontok egyikéig.
2: Műsora most Olaszországba kalauzolja Önöket.

0: Hangjegykoktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegykoktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

0: Hangjegykoktél.
1: A legjobbak találkozó helye.
0: Legendás dallamok.
1: Régi kedves ismerősök.
0: 107,1 MHz-en.

Az ügyeletes csapat kellemes estét kíván. Az olasz Csizma nyugati partjainál hajózunk, a kalandra a legnyugatibb részre indultunk. Genovába.

hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban

0: Az ügyeletes csapat kellemes estét kíván!
1: Szabadkai Magyar Rádióban.

0: majd jöttek a 80-asok.
1: Aztán jöttek dolgos szürke éve.
0: A legjobb recept.
2: Hangi egy koktél. Örökzöld zenei turmix.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Forró slágerek, friss infók, ez itt a nyár ritmusa.
3: SMR 107,1 MHz.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Fütyörészük együtt a régi slágereket.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: Retro zene füleinknek. SMR.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Változnak az évszakok,
4: olyan búcsúzik a nyár.
5: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
7: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
6: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadka nyara, a mi történetünk.
1: Együtt a Szabadkai Magyar Rádióval.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
0: Tekerje fel a hangerőt. És...
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: a nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jú slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. Magyar Rádióban.
2: Voz, pospani voz za Charkov, Gomel, Leningrad. Znam, kako je noćas dalek, Beograd.

Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šaljem, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiu slágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exiu slágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
0: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
0: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 meg

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Mondd meg, ki vagy, és hány darab reggeltől estig ragyogjon a nap.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Mert a kócos kis romantika tejfogával a szívembe martékozó angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két orba szúrják a fákon a kapócán, láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

Rock Zenet Rádióból. SMR.

0: jön a rock!
1: Aztán 7,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 107,1. SMR.
1: Én ezt hallgatnám.
2: Screaming in a bummer in the gym. Look off on that, happy to feel.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

are you? Who are you?

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.